0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.
5: Aztán, amit szeretnétek, azt már utólag is hozzáadhatjuk valahogy, amit bármit mondanátok. Sziasztok! Szerda dél van, a Lamacsun Rádiót hallgatjátok, ez a Lamacsun Presents című műsor, ahol mindenféle megjelenést, újdonságot mutatunk be. Én Bettina vagyok a rádió oldaláról, és itt van velem a kortárs ékszerhét Budapest, és itt van mindenki a szervező csapatból. Megyünk egy kört, név szerint Seprényi Georgina.
6: Sziasztok!
5: Tengely Nóra.
7: Sziasztok!
5: Bíró Zsófia Gizella.
8: Sziasztok!
5: És Roskó Mária.
9: Sziasztok!
5: Sziasztok! Szerintem ilyen bemelegítésnek meséltek magatokról, így mindenki, ki miben van, aztán pedig az ékszerhétről. És akkor majd így mélyebben megyünk bele. Ki szeretné kezdeni? Mindenki sorra fog kerülni.
8: Talán a legidősebb tagunk.
6: Jó, én Tengely Nóri vagyok, és ékszertervező, ékszertervezéssel foglalkozom a gyakorlatban is. Egyedi megrendeléseket, illetve saját kreációkkal foglalkozom, és ez már a hatodik alkalom, hogy a szervezésében, úgyhogy minden évben egyre izgalmasabb a programunk. Próbálunk minél színesebb palettát nyújtani a közönségnek, egyrészt a szakmainak, másrészt pedig az érdeklődőknek, a külsős érdeklődőknek.
5: Menjünk akkor jobbra, nektek jobbra.
8: Igen, hát azt hiszem, én követem Nórit a sorba. Én is így pár év után keveredtem csak bele az ékszerhét szervezésébe. Én is egyébként alkotó vagyok, saját ékszereket is készítek, de hát az életünknek egy nagy részét azt hiszem, hogy ez az ékszerhét teszi ki. Úgyhogy körülbelül úgy, a nyár az, amikor már nagyon belendül, és már szinte csak ezzel tudunk foglalkozni. Most jelenleg négyen vagyunk szervezők, és van pár olyan segítőnk, aki így rövidebb távon, de azért besegít a szervezésbe, vagy a háttérmunkálatokba, mint például a grafikusunk az egyik, meg vannak állandó fotós, meg fordító munkatársak is.
5: Uh-huh. Marci?
10: Én bölcsészből lett ékszertervező vagyok. Érdekes kombináció, de talán ez néha látszik a munkáimnak a hátterén is. Tavaly csatlakoztam a csapathoz, de már régóta figyeltem a munkájukat, és nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy örülök, hogy végre én is része lehetek. Dél-Koreában élek most egyébként, csak hazajöttem erre a nyerre, meg akkor maradok is még az ékszerhét szervezésére, és utána megyek vissza.
5: Na hát örülök, hogy itt vagytok. Amúgy mindenki itt van a stúdióban, úgyhogy szuper. Élőben beszélgetni. Gina, így végül, de nem utolsó sorban.
6: Én ékszerészként és ékszerbecsüsként végeztem, most pedig a Metun hallgatok design kultúrát, és én amióta csak belekeveredtem ebbe az iparágba, azóta távolról néztem a lányokat, hogy szerintem hiányfótó, amit így csinálnak minden összel, immáron 9. alkalommal, és tavaly csatlakoztam abban a formában, hogy segítettem a háttérmunkálatokba, és idén már teljes gőzzel a csapatot erősítem, amit nagyon köszönöm.
5: Na, mert több mindent érintettetek, még azt így elmesélitek, hogy ki, hogy van-e ilyen fix feladat, hogy ki mit csinál amúgy a csapaton belül, vagy mindenki mindenfélét?
6: Mindenkinek vannak erősségei, amit ki szoktunk használni. Marci fordító ereje szerintem elengedhetetlen a csapatban, illetve a Nóri meg a Marci nagyon erősek a kreatív szövegírásban, sokszor támaszkodunk rájuk ebben. Zsófi pedig a mindennek az átlátója szerintem, tehát hogyha a Zsófi nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne összerenteni így minden.
11: Így van, a Gina pedig kezeli az összes média platformunkat, és egyébként pedig teljesen szétoszlanak a feladatok, mert igazából annyira adhok jellegű dolgok jönnek be, főleg most ebben az utolsó időszakban, hogy szerintem teljesen az van, hogy úristen, kinek van picit több ideje, ki tud több gondot fordítani bizonyos feladatokra, úgyhogy ez szerintem most például a Zsófi nagyon tartja a grafikusunkkal a kapcsolatot, és ő az, aki az egészet közvetíti felénk, és aztán próbálja szűkíteni, hogy ne kelljen annyi dologra figyelni, szóval, hogy így teljesen változó. De vannak igen alapvető erősségek, és aztán ezen felül pedig minden más.
8: És tök vicces, én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen organikusan működik a szervezés, mert hogy furcsa, mert amúgy biztos sokan azt hiszik, hogy ez nem működik, de hogy elég demokratikus szerintem, szóval hogy azt szokott lenni, hogy kb. Mindenki tudja, hogy mi az, amit neki kéne csinálni, akkor több-kevesebb sikerrel megcsinálja mindenki, amit neki kell, és egyébként meg nagyon ritka az, hogy véletlenül valamit egyszerre csinálunk meg, és akkor erről így az mondjuk egy kicsit felesleges, de általában az van, hogy mindenki megcsinálja, amit neki kell, és nem marad el semmi, azt hiszem.
10: De ugye mindenki tud mindenről, és mindent együtt döntünk el.
0: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy immáron 9. éve van Ékszerhét. Meséltek a kezdetekről, vagy mikor, hogy
11: az
0: honnan?
11: Az alapító csapat ugye 9 évvel ezelőtt fogadt ebbe a nagy fába, akkor vágtak fejszéjét, és az ő alap küldetésük az volt, hogy a magyar ékszertervezőknek biztosítsanak megjelenési lehetőséget. Ez akkor még egy rövidebb program volt, tulajdonképpen egy estés kiállításról szólt, és azért is volt akkoriban még a neve Ékszerek éjszakája, talán a legtöbben így hallottak róla korábban. Viszont ez az évek alatt kinőtte magát egy ilyen sok napos, sok helyszínes programmá, és amikor mi 3 évvel később átvettük a akkori szervezőtársakkal tőlük a stafétát, akkor megpróbáltuk kinyitni a nemzetközi kapukat, és megpróbáltunk a nemzetközi pályázattal egy ilyen intenzív vérkeringésbe bekerülni, és végtére is ehhez képest már mindenféle egyéb programot próbálunk bevonni így az Ékszerhét programjai közé, hiszen nem csak a külsősöknek, tehát már nem csak az a lényeg, hogy az érdeklődők vagy a szélesebb közönség megismerje, hanem hogy minél tartalmasabbak legyenek ezek a programok, és ezért próbálunk maguknak az alkotóknak is ilyen programokat szervezni, ez most workshop vagy előadás formájában. Ugyanakkor pedig ebben az évben lesz egy ilyen extra program is, hogy
0: megszólítva érzem magam.
11: Igen, hiszen Betty, te fogod tartani azt a programot, ami a nemzetközi kiállításunkon fog majd végbe menni, úgyhogy majd erről hagyunk, hogy egy kicsit...
0: Igen, ez később. Jó. Egyébként. Ez egyébként majd egy művészetpedagógiai foglalkozás, hogy ne maradjon itt senki se a... Nem tudom, ne izguljatok, hogy ez mi ez a program, amit én fog tartani, de igen.
11: Na de a lényeg az, hogy végül is ezt igyekszünk minél több területet lefedni, és azzal, hogy ilyen intenzíven bevonunk embereket ezekbe a programokba, abban bízunk, hogy sokkal nagyobb érdeklődés fog, és sokkal több megértés fogja fogadni magát a kiállítást, és talán nagyobb igény is lesz arra, hogy a későbbiekben minél több viselőt szerezzünk, hiszen az lenne fontos, hogy az emberek merjenek viselni különleges és izgalmas ékszereket, mert hogy a kortárs ékszerek valójában ez a lényege, hogy üzenetet közvetítsen, és hogy egy kommunikációs eszközként lehessen használni.
0: Na igen, ezt most jól így fűztett tovább ezt a gondolatot, mert akartam is kérdezni, hogy így kortárs ékszer, nem tudom, mik a tapasztalatok, vagy hogy érzitek, hogy ez egy milyen műfaj, vagy mizu van ezzel?
10: Szerintem még egy picit érdemes tisztázni magát a fogalmat, mert hogy megosztanak a vélemények arról, hogy a kortárs mit jelent, hogy jelenteti azt, hogy a mai élő alkotók összessége által létrehozott munkák. Viszont ahogy a kortárs táncban is, vagy a kortárs műszerben is, ez jelenthet valamiféle ilyen többlet értéket is, tehát hogy valamilyen stilisztikai olyan tartalom, ami miatt ez valami más, egy szűkebb kategória, mint csak a most élő művészek által létrehozott munkák. Hát Magyarországon szerintem tényleg az utóbbi egy évtized az nagyon sokat elsül ezzel a rendezvényel, nagyon sokat jelentett, és egyre többen ismerik ezt a műfajt, viszont azért inkább Nyugat-Európában sokkal ismertebb, így a skandináv országban vagy Németországban. Már régebb volt, tehát mert ugye a 60-as évektől kezdve találkozhattak az emberek ezekkel a típusú ékszerekkel, amikor is már nem a nemes fémnek, vagy a drága köveknek az értéke volt ezeknek a tárgyaknak az értéke, hanem inkább a tartalom volt a fontos, vagy hogyha valamilyen különleges anyag volt benne, akkor az anyagnak a anyaghoz kapcsolódó háttértudás vagy tartalom az, ami kiemelte őket. Úgyhogy most még azért előfordul az, hogy egy-egy kiállításon mondjuk nagyon csodálkoznak azon, hogy valami nagyon furcsa olyan anyagból van, akár nem tudom, műgyantába foglalt trágyából készül egy ékszer, de hogy abszolút ez is része, és szerintem most már így egyre inkább, főleg úgy, hogy ha a képzőművészet irányába helyezzük el ezeket az ékszereket, akkor így egyre nyitottabbak az emberek erre, és mi is ezen dolgozunk, meg bízunk benne, hogy ez a művészetpedagógiai foglalkozás is segíteni fog ebben.
0: Igen, én is. Nem, ez tök jó, mert szerintem azért van valami fajta távolságtartás, vagy ilyen kicsit ez az ilyen még régi módian értelmezik az emberek ezt az ékszer témát, nem?
11: Igen, és szerintem ez pont erre. Ez a lényege, hogy ezeket a korlátokat így lebontsuk, és hogy ezeket a nagyon megszokott konvenciókat, ezeket levessük, és hogy minél szélesebbre nyissuk ennek az egésznek a befogadó közösségét, és hogy valóban ezeket a sztereotípiákat, mint hogy drága kő és nemes fém, ezeket picit levetkőzzék, és sokkal inkább üzenetre, vagy technikára, vagy egyéb háttér értékekre fókuszáljanak egy ékszer láttán, és nem csupán az anyagi értékére.
0: Uh-huh. És igen, és hogy ugye van, hogy egy kiállítás tulajdonképpen ez az ékszer hét, meg ez az egész projekt, és hogy minden évben van amúgy egy tematika, meg ez a pályázat is minden évben úgy működik, hogy pályázat útján kerülnek be a műtárgyak a kiállításba.
6: Alapvetően két éves tematikában működik az esemény, ami azt jelenti, hogy a páratlan években, mint az ide is, egy darab központi kiállítással várjuk a látogatókat, amit ugye egyéb programok egészítenek ki, mint például a múzeumpedagógiai foglalkozás, amit az előbb említettek a lányok, de ezen kívül majd még számos érdekes programunk lesz, amit majd később el is sütünk itt a hallgatóknak. A központi kiállítás mellett pedig egy Állíts ki! Című pályázattal is kiegészül ezekben az években az ékszerhét, amikor pedig különböző alkotóknak a saját kiállítását lehet megtekinteni. Ilyenkor akár ilyen 20-30 kiállítás is van Budapest szerte, illetve már vidéki városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
0: Na az nagyon jó. Hát és akkor ez a páros év, ez azért sokkal több szervezés.
11: Hát igen,
0: az egy nagyon
11: merítés, sokkal több a háttér szervezés, az egyeztetés, a kiállítókkal való kontakt, tehát a kiállítókkal való kapcsolattartás. Ott alapvetően az van, hogy maga az ékszerhét fogja össze az összes kiállítást, azonban maguk a kiállítók önmaguk szervezik meg tehát ők keresik a helyszíneket, a saját programjaikat ők elítják össze, viszont ennek az egész az ékszerhét így vissza alatt történik, és akkor így egy sokkal nagyobb érdeklődést tudja fogadni, és be van programozva, most az utóbbi pár évben már úgy próbáltuk meg szervezni az egészet, hogy legyen egy ilyen fix időbeosztás, hogy az emberek délutánonként, a hétköznapokon minden napra esett 3-4 kiállítás, és akkor egy ilyen séta távolságon belül próbáltuk őket elhelyezni Budapesten belül, és hogy ezek egymást követően nyíljanak, és minél többen ilyen csoportosan tudják látogatni ezeket az eseményeket, és ez elég túl is működött most az elmúlt két alkalommal. Mindig vannak újítások, amiket minden évben próbálunk egyébként bevetni, de hogy azt gondolom, hogy ez most így az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy azért így ez egészen jól működött. És akkor igen, ez egyébként sokkal több szervezést igényel, meg rengeteg ilyen program tud ilyenkor megvalósulni. Tavaly például a Vilma tartott is egy nagyon izgalmas tárlatvezetést és egy ilyen vezetett túrát.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy túra.
11: Igen, az egy rendes túra volt, és akkor a pesti oldalon tartotta. Úgyhogy igen, ezek minden évben egyre változatosabb. Tehát azért mondom, hogy nem tudunk igazából egy programot mondani, mert minden évben van valami újítás, úgyhogy...
0: Igen, meg gondolom, kiállított térrel is tudtak játszani, nem csak mondjuk klasszikus galériaterek, meg ilyesmi
11: ezek is. Ja, abszolút kávézókban is lehet, de egyébként mindenféle kihasználatlan üzlethelyiségekben, vagy...
8: Volt már pincében.
11: Igen, szóval, hogy sok volt lakásban, vagy ilyen lakásszerű kialakításban, szóval egy teljes mértékig nyitott, és ezt szabad kezet is adunk egyébként a jelentkezőknek. Ez egyébként mindig úgy van, hogy úgy jelentkeznek, hogy az alkotók egyrészt a munkáikkal, másrészt a magának a kiállításnak a koncepciójával, és ezt mi szoktuk elbírálni a szervezőcsapat. És ez annyiban más, hogy mondjuk például a nemzetközi kiállításhozok mindig van egy külsős zsűri, aki elbírálja, hogy milyen munkák kerülhetnek be. Itt ebben az esetben viszont ez a mi felelősségünk, hogy kit engedünk kiállítani.
0: Hát ez is nagy felelősség azért ti is. Ez ne úgy beszélj magatokról, mintha nem egy elég jó zsűri lenne ez is, úgyhogy tök jó, hogy van ez a, meg ez a váltakozó év is nektek is szerintem ilyen változatos.
11: Igen.
0: A szervezés szempontjából, meg akkor idén van a páratlan év, ugye?
8: Igen.
0: És hol lesz a kiállítás idén?
8: Idén is. Igazából visszatérő helyszín. Nem mondom, hogy mindig, de most tavaly is, hát igen, harmadik alkalommal a Hybrid Art Space galériában lesz a kiállítás, ami a Galamb utca 6 számon található a belvárosban. Szóval ez egy szuper helyszín, nagyon szeretjük, mert egy nagyon tágas tér, semleges falak, szóval jól lehet installálni, nem szól bele semmi a látványba. És egyébként meg volt már olyan évünk, hogy például a Iparművészeti Múzeum részét képező Rád György villába volt a kiállítás, amiről tudni kell, hogy ez egy szecessziós épület, tehát be van rendezve, és abba a térbe is egyébként szerintem jól tudtak mutatni a kortárs ékszerek, kicsit elszeparálva annyira, hogy külön vitrínbe, meg szóval ezért igyekeztünk egy kicsit megtartani a helyüket, vagy hogy egy kicsit más legyen, ne olvadjanak annyira be a szecessziós műtárgyak közé, de hogy ez is tök jól tudott működni, szóval igazából ez rajtunk múlik, hogy hol szervezzük meg.
0: Uh-huh. És akkor ezt a nemzetközi kiállítást nem ti zsűrizitek, viszont ti kuráljátok a kiállítást? Vagy azt is a zsűri?
10: Hát mi rendezzük, úgy mondanám, hogy a zsűri választja ki.
0: Igen. Aha.
10: Az alkotókat, és akkor mi igazából a rendezésre tudunk hozzátenni.
0: Uh-huh. Igen, úgy értettem.
10: Igen, igen. Aztán. És
11: a
10: most a...
11: És
10: a zsűri kiválasztása van, igen, tudjuk befolyásolni. Igen, de azért ez is egy fontos szempont, mert ugye azért hiába elvileg a zsűrizéskor ugye ízlést különböző, tehát érdeklődést háttérbe tesz az ember, de azért mégsem lehet ugye teljesen. Úgyhogy valamilyen szinten ezt is ugye azért befolyásolja. Amit most például idén meg fogunk valósítani, hogy lesznek egy picit interaktívabb tesszük a kiállítást, mint az előző években, és segíteni fogjuk a nézőket a térben, különböző kérdésekkel irányítjuk majd a figyelmüket.
8: Igen, lesz egy kis tematika, vagy legalábbis, ha lehet ezt így mondani, hogy kérdezted, hogy milyen felelősségünk vagy, hogy mennyire szólunk bele a kiállításban. Na például ez egy olyan terület, ugye, amiben így, amikor beérkeznek a pályázatok, akkor nyilván mi is látjuk őket, elolvassuk a koncepció leírásokat, és a zsűrizés után, amikor már megvan a darabszám, vagy hogy kik kerültek be a pályázatra, akkor most idén azt találtuk ki, hogy megpróbáljuk tematizálni a beérkezett pályamunkákat, ami azt jelenti, hogy kiválasztottunk 6 szempontot, ami szerint csoportosítottuk a tárgyakat, de csak úgy nagyjából megérzése, tehát ez nem ilyen kőbevésett tematika, csak hogy kicsit segítsük, ahogy Marcsi mondta, ezzel közelebb hozni a nézőknek majd az ékszereket, és ilyesmi témák vannak, hogy azok az ékszerek, amik az egyéni valamilyen egyéni inspirációból egy bizonyos kompozícióra épültek, az ékszer és a test kapcsolata, ami egy kicsit ilyen önismereti jellegű, akkor van egy kicsit azok a típusú ékszerek, amik a játékra, humorra alapoznak, a globális problémák, a társadalomkritika, és azok az ékszerek, amik egy ilyen érzéki csalódás, valamilyen szinten a látvány befolyásolja a te érzékelésedet, hogy hogyan értelmezed a tárgyat.
11: Uh-huh. És ami még lényeges, hogy ugye bár a reakció, tehát hogy azért...
0: Igen, ezt mondjuk ki.
11: Igen, hogy a reaction, tehát hogy ezért is lett most ilyen interaktív maga a kiállító tér, uh-huh. hogy maga erre a felhívószóra is reflektáljon, és hogy egy picit magukat a befogadókat is reakcióra késztesse, és ennek kapcsán született ez a koncepció.
0: Uh-huh. A pályázat is, ugye ez volt a reakció, és ahogy olvastam így, amit ti írtátok, gondolom a pályázati felhívást, hogy ilyen tök jó dolgok voltak, ez akár csak az ilyen testi reakció, kémiai reakció, mindenféle, úgyhogy tök jó, hogy ezt így kicsit kiemeltétek, mert és meg így milyen arányban érkeztek be, vagy hogy úgy egységesek ezek a szekciók?
8: Egyébként nem annyira egységes. Van, ami nagyon kedvelt. Szerintem az önismereti kérdések mostanában nagyon tipikusak. Ezért is lett az egyik workshop programunk kicsit erre alapozva, erre a témára a Lőrinc Rékával egy ilyen önismereti, hát mi hívjuk önismereti workshopnak, amúgy hivatalosan nem önismereti workshop, de hogy egy olyan jellegű foglalkozás, ahol segíteni fog a Réka abban, hogy az alkotók azokat a gátlásokat, vagy azokat az ilyen problémákat, amiken a művészeti alkotás folyamatában nem tudnak tovább lendülni, azokon valahogy így segítsen. Tehát egy olyan technikákat fog szerintem javasolni, amik ebbe segítenek. És szóval ezt vettük észre, hogy például az önismereti jellegű tárgyak, az viszonylag most így több volt, mint az eddigi években. Uh-huh. De mi volt még a kérdése?
0: Ez volt, igen. És mondjuk korábbi években milyen témák voltak? Csak így dobáljuk be.
8: Hát például tavaly...
10: Paradox.
8: Idol.
11: Az Idol az még egy kivétel volt, mert az egy meghívásos alapú kiállítás volt. Ott igazából a nemzetközi ékszertervezésnek a legnagyobbjainak a munkáit mutatta be. Ez szintén a Rád György Villában volt bemutatva. És szóval az egy ilyen meghívásos alapon működő kiállítás volt, nem pedig pályázat, de alapvetően inkább a pályázat az, ami jellemző a programunkra. Egyébként az első, amit szerveztünk, az a szimbiózis volt, vagyis amiben én részt vettem,
0: Végül
10: az előző csapat is, meg mi is éppen gondolkodunk, hogy az a fogalom, ez egy konkrétan kapcsolódva sok területhez, igen. De mégis azért annyira nyitva hagyjuk, hogy sokan tudjanak erre alkotni.
6: Uh-huh. És egyébként évvel évben nagyobb az érdeklődés, úgyhogy idén 150 alkotó jelentkezett a nemzetközi pályázatra, amiből végül a zsűrink, akikről még egyébként nem beszéltünk.
0: Igen, ez lett volna.
6: Választottak ki. Az idei zsűri 3 fős volt, Magyarországról a képviseletünk az Fábián Veronika volt, akinek a tárgyai főként így az ékszerség határait vizsgálják, aztán csatlakozott hozzánk Júlia Mária Künnap, egy észt tervező alkotóművész, aki pedig ilyen igencsak érdekes, kicsit ilyen fluid hatású, megrökkentő drága kőcsiszolásokról híres, illetve a belga David Hüike, aki pedig egy ilyen különleges granulációs technológiával készít nem kifejezetten ékszereket, inkább tárgyakat, szobrokat. Uh-huh. És ami különlegesség és a témához vág, hogy eddig a nemzetközi kiállításunkon, a központi kiállításunkon mindig a pályázóknak a munkáit láthattuk, de ezt idén kiegészítettük, és idén a zsűri tagoknak is meg lehet nézni a munkáik közül pára.
0: Ó, szuper. És akkor lesznek díjazottak a kiállításon. Ezt még nyilván nem fogjuk megtudni ebből az adásból, de hogy milyen díjak vannak, vagy mik a... Erről beszéljünk, nem muszáj. Engem érdekel, mint magánember.
11: Igazából ugye a nemzetközi nyitás az ebben a dologban is megnyilvánult, hogy próbálunk olyan kapcsolatokat kialakítani különböző hasonló eseményekkel, akik szintén ilyen ékszerhetes programokat szerveznek. Két galéria csatlakozott hozzánk, tavaly volt az első alkalom, és ez a második alkalom, hogy két galéria is csatlakozott hozzánk. Az egyik az a Portugáliában, Portóban található Tinkerlab galéria, a másik pedig az Alice Floriano Brazíliából. Úgyhogy ők is választanak egy-egy alkotót, akiket majd képviselnek az Alice Floriano egyéves képviseletet ajánlott, a Portói galéria pedig egy hónapos kiállításra hívja vendégül a kiválasztottat, illetve ingyenes részvételt biztosítanak az autoron Bukarestben majd jövőre.
10: Magyar vonatkozásai is vannak a díjaknak, mert a Fische díj, ami egy kiállítási lehetőség a Fische galériában.
0: Oldjuk fel a Fische szót.
10: Fiatal iparművészek stúdiója egyesület. Évek óta a kortárs ékszer Budapestnek a háttérszervezete és segítője nagyon sok téren, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. A másik magyar vonatkozás a díjak tekintetében pedig az Oktogon díj, ami pedig egy interjú, vagy egy cikk megjelenése lesz az Oktogon magazinban.
8: Uh-huh. Az online magazinban.
10: Uh-huh. Ami nagyon egy fontos lépés szerintem afelé, hogy az ékszert kihúzzuk ebből az ékszer skatujából.
0: Ebből a státuszból.
8: És lesz még egy díjunk, ami tök idén itt teljesen egyedi, hogy megvalósulhat, reméljük. Ez a közönségdíj, amit a kiállításon a látogatók tudnak majd kiválasztani, tehát szavazni lehet majd, és a finiszázson, ami október 6-án pénteken lesz, ott fogjuk majd kihirdetni a nyertest. Úgyhogy nagyon izgalmas, és mindenkit búzítunk, hogy jöjjön el a finiszázsra is, mert az is egy jó esemény.
0: Uh-huh. És a megnyitó mikor lesz? Ez még nem hangzott el.
11: Szeptember 22, 19 óra, Hybrid Space Galéria, Galamb utca 6.
0: Igen,
6: én Zsófit azzal akartam kiegészíteni, hogy ezt az egész díj témát, hogy egyébként a páros években még több becsatlakozó díj szokott lenni, hiszen olyankor az a csoportos kiállításokat is díjazni szoktuk, uh-huh. Úgyhogy ennél még sokkal többre is lehet számítani jövőre.
0: Igen, majd jövőre is csinálunk egy beszélgetést. De ami még elhangzott, azok a kapcsolódó programok, ugye Lőrinc Rékát érintettétek. Milyen program lesz még?
6: Ezen felül az egyik zsűritagunk David Hülke fog előadást tartani a MOME-nak az együttműködésével jött létre ez a lecture lehetőség, amikor az ő szakmai életéről tudunk majd beszélni, illetve arról a különleges technikáról, amit ő alkalmaz, ez a granulációs technika. Ez pedig a MOME auditoriumban lesz, a megnyitót követő szombaton, ami azt jelenti, hogy 23-án, 10 óra 30-kor a MOME auditoriumban.
11: Igen, azért, hogy
0: tényleg vannak itt ilyen, ha nem tudná valaki, de igen. MOME.
6: Tehát a Nagy Művészeti Egyetemnek az auditoriumában.
0: Szuper. További kapcsolódó.
8: Szóval lesz egy nagyon izgalmas tárlatvezetésünk, amit Hanvai Kinga, az MNB Art and Culture-nek a művészeti divíziójának vezetője fog tartani. Nem tudom, hogy elmondom azért így a hallgató kedvéért is, hogy az MNB-nek van egy saját műgyűjteménye, amiből kiállításokat szoktak szervezni, itthon is, külföldön is, tehát egy elég nagyszabású kiállításokat szoktak belőle szervezni, és a Hanvai Kinga elvállalta, hogy egy kettős tárlatvezetést fog csinálni a mi kiállított nemzetközi anyagunkból, és a saját mi gyűjteményüknek az anyagából, ami azt jelenti, hogy nem csak a Hybrid Art Space-ben lesz ugye a tárlatvezetés, hanem a MNB székházában is, ami egy nagyon különleges dolog, mert oda nem halandó ember nem tud belépni, szóval ezt nagyon ajánljuk a látogatók figyelmébe, igen.
0: Na, hát ezt akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a programot, hogy...
10: Hát még olyanok vannak, amik nem nyitottak, hogy hát így ilyen egyetemekkel együttműködés,
0: design
10: management szakosok jönnek, Szóval a nagy közönség szemben ezzel nem indottak, de hogy amúgy meg a jövő generációjának a
0: művelésének.
11: Igen. A megnyitó esemény. A 22-én kerül sor a megnyitóra, ahol a Dávid Hülyke is, illetve a Fábián Veronika is részt vesz. Ők is mondanak pár bemutatkozó mondatot, illetve pár összefoglaló mondatot a kiállítási anyagról, és ekkor kerül sor az öt említett díjnak a kiosztására is, illetve ugye majd akkor egy hatodik díj kerül a végén átadásra a finiszezs alkalmával, október 6-án.
0: Ja, és ehhez van ez az ilyen interaktív szavazós.
11: Így van, igen. Amit majd aznaptól lehet, 22-től lehet aha szavazni, igen.
0: Aha, az tök jó.
10: És a külföldi díjazók, akik még nem tudnak itt tenni, ők meg videóüzenet formájában jelentkeznek majd ki hatalmas rangkivetítve a falra. És most már jelezték a külföldi kiállítók többen is, hogy eljönnek Budapestre a megnyitóra, meg a másnapi lecture-re, aminek nagyon örülünk, mert ez az egyik cél, hogy bekapcsoljuk a magyar alkotókat a nemzetközi vérkeringésbe.
0: Így van. És akkor a már említett program még így a végére, ami nem azért készült az interjú, vagy nem azért, hogy én ülök itt, mert hogy én fogom tartani, csak hogy ez egy művészetpedagógiai foglalkozás lesz, mert én ezzel foglalkozom, múzeumpedagógusként dolgozom a Ludwig Múzeumban, és szoktam workshopokat tartani, mert fontosnak tartom azt, hogy én kortárs művészettel foglalkozom, de valahol nekem egyébként ez a kortárs design, ez izgi, meg ékszertervezés, úgyhogy nekem is kicsit új ez a terület, de hogy közben meg tök szuper az, hogy ez nem feltétlenül szakmai közönségnek szóló program lesz, és hogy közösen felfedezzük, hogy ez, amit már meséltél, ezek az ilyen formai, meg tartalmi elemek mondjuk hogyan lehet őket érte,

0: egyébként egy ilyen kellemes lekerekítése lehetett.
1: Volna, ha nem akarnánk még elmondani.
0: Igen. Van még, igen.
1: Igen, mert ahogy mondtuk, hogy így több mindenkivel kapcsolatban vagyunk, aki kiállításokat szerveznek, X-szerekkel foglalkoznak, vagy csak galériájuk van, vagy valamilyen formában kapcsolódnak hozzánk. És mi évek óta együttműködünk a Szigeti Szilvi és Radnóti Tamás párossal, akik a Határtalan Dizájnt is szervezik, és az Eventuel galériában is szoktak programokat tartani. És most nem az Ékszer hét részeként, de mégis az Ékszer hét alatt kerül megrendezésre a Nature Movement című kiállítás. Ez már megnyílt, de október 7-éig látható az Eventuel galériában.
0: Szilvéket innen is üdvözöljük!
2: Emellett a program mellett pedig szeretnénk még a hallgatók figyelmébe ajánlani egy veszprémi kiállítást, amely Művészetek Házában nyílik szeptember 23-án. Ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósulhat meg, ahol Doknál Szonya, a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese és főkurátora szervezésében történik, és a müncheni székhelyű Galeri Bíró együttműködésével 29 európai alkotót hívtak meg kiállítani. Ebből már biztosan tudjuk, hogy többen is ellátogatnak Magyarországra, mint például Sofia Björkman vagy Tanel Verne. Kiállítás megnyitójára pedig szeptember 23-án 16 órakor kerül sor a Dubnicai Palotában.
0: Na jó, akkor ezért mondtátok, hogy ez a nyár, ez ilyen grind igazából nektek végig. Bár ezt nem ti szerveztétek, de hogy kapcsolódik a...
2: Igen, és ez igazából szerintem azért jó, mert így vidéken is van, egyébként az Eventuel Galéria pedig sétatávolságra lesz a mi saját kiállításunktól, úgyhogy abszolút így ajánljuk egymásnak így a helyet. Tehát, hogy még ha valakit érdekel és eljön hozzánk, akkor egyértelműen át fogjuk küldeni az Eventuel Galériába, mert szerintem annál jobb, minél több izgalmas kiállítást fognak látni.
0: És ez a szeptember, ez ilyen direkt, ilyen sok az ékszeres program, vagy ez...
2: Nem tudjuk, de a nyár az halott, tehát, hogy hát igen, ekkor indult be az élet, és már most végül is szerintem mi mindig.
3: Nem tudom, hogy az alapítók, ők is
0: szeptemberben. Kérdezni, hogy
2: novembertől kire szervezték. Hát ez a hatodik alkalom, hogy így szeptember, augusztus vége és szeptember közepére pozícionáltuk ezt az eseményt. Igazából ennek az az oka, hogy ekkor már mindenki visszatér a nyaralásból, és beindul a...
0: Még jó idő van.
3: Igen, az is fontos.
1: Lehet kiállítás túrákat csinálni, igen, nem igen. Mindenki.
3: Pont emiatt.
2: Fontos. Nagyon ideális. Igen. Tehát eddig még mindig nagyon hálás volt.
0: És akkor ez két hét kb.
2: Igen.
0: És hogy ezt mindannyian akkor saját időből csináljátok? Önkéntes alapon szerveződik ez a fesztivál.
1: Igen.
0: Kiállítás minden évben. Jöttök. Ja.
1: Igen.
0: De
1: igen.
0: Hogy,
1: hát,
2: így van.
1: Így van. Nagyon sok munkánk van benne a saját művészetünk kárára, mert lehet még elmondani.
0: Hát de tök jó, hogy mindannyian valahogy kapcsolódtok hozzá, meg
3: nagyon
0: is,
3: jó
0: vagy alkotóként is látjátok az egészet.
3: Igen, ez nagyon izgalmas, így mind a két oldalon lenni a kiállítás rendezés, meg az alkotói oldalon is, úgyhogy talán bele tudjuk magunkat képzelni az alkotók helyébe is jobban, meg amúgy az ilyen, nem tudom, milyen fantasztikus érzés, amikor kitalálunk valamilyen témát, és akkor 150 válasz érkezik rá.
0: Igen. És meg hát ugye nagyon... azt mondtad is, hogy a számok nőnek, szóval, hogy egyre nagyobb a láthatóság ennek a projektnek, ami szerintem most oké, hogy önkéntes alap meg minden, de hogy így látjátok, meg érzitek, hogy megéri csinálni, meg a nemzetközi kapcsolatok is gondolom nőnek.
1: Igen, meg amit idén szintén első alkalommal találtunk ki, és tökre bízunk benne, hogy ez jól fog működni, hogy akik bekerültek a kiállításra, magyar alkotók, őket kértük meg, hogy legyenek ott a kiállításon, tehát ők fogják úgymond felügyelni, aminek az a célja, hogy ők tudjanak beszélni a saját munkáikról, és hát nyilván a többiekéről is azért valamilyen szinten, amennyire a guide-ban is le lesz írva. És ez azért jó, mert akkor a látogatók személyesen is tudnak beszélgetni velük. Uh-huh. Szóval ez, mint csak az önkéntesekhez kapcsolom, hogy ők is önkéntességet vállaltak, igen, ebbe, ami

0: egy tök jó dolog szerintem, hogy egy kicsit így a szakmai közeget összehozza, hogy nem csak az van, hogy mi csinálunk valamit, ami most vagy jó, vagy nem jó, hanem ők is hozzátesznek ehhez, és ezáltal biztos, hogy jól sikerül, mindenki azt teszi bele, amit tud, amit akar, és ez hát önmagáért beszél szerintem.
1: Igen, hát meg hogy ott is kicsit megtörik ez az ilyen gát, meg határ így a befogadó, meg néző, és az alkotó, meg az alkotás között meg valahogy közvetlenebb lesz.
2: Így van, mert egyébként pont a sok helyszínes kiállításnak, amikor ugye a saját szervezésű kiállítások vannak, annak pont ez a lényege, hogy személyes találkozó jöjjön létre, és személyes kapcsolat alakulhasson ki az alkotók és a befogadók között, és ez pont erre ad lehetőséget ebben az évben.
1: Uh-huh. Akkor ilyen még nem volt ezelőtt, hogy...
2: Nem.
1: Na, ez tök jó. Akkor már csak ezért is megéri ilyen eseményen kívül is nyitvatartási időben amúgy látogatni, mert zárójel azzal is szokott probléma lenni, szerintem sokszor kiállításokon, hogy nem mennek csak eseményre. Vagy gondolom, a megnyitó nálatok az ilyen legnagyobb.
2: Uh-huh. Persze, a legnagyobb, ez biztos.
1: Program.
0: Igen, de most azért lesz tényleg sok olyan, a tárlatvezetések is azért reméljük, hogy vonzóvá teszik, meg tényleg megéri elmenni, mert azért ez nem úgy van, hogy akkor egy valaki ücsörög ott, nem általában azért akkor oda mennek az ő barátai is, akik mondjuk szintén művészek, velük is lehet beszélgetni, szóval igazából egy jó interakció jöhet ott létre, hogyha nem csak a megnyitóra jönnek el az érdeklődők, hanem így egy hétvégén. Sokáig leszünk nyitva, minden nap 2-től 7-ig, szombaton 11-től 7-ig.
1: A hétvégi nyitvatartás is fontos, igen.
3: Igen, 11-től 7-ig, és vasárnap meg 2-től 7-ig megint. Igen.
1: Vasárnap is azt mondta, hát akkor nincs mese, el kell menni, el kell nézni. De tök jó, meg örülök, hogy én is így jobban beleláttam, vagy csak így látásból volt ismerős az egész projekt, de szerintem tényleg fontos, meg tök jó, amit csináltuk, úgyhogy gratulálok. Majd
0: köszönjük.
1: Pénteken is. Nem lehetek ott személyesen, de majd találkozunk a foglalkozáson, meg aztán majd a finisztázsom, vagy a többi programon is. Úgyhogy szerintem, ha nincs más, akkor lezárhatjuk szerintem.
2: Jó.
0: Okay.
1: Na, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek a stúdióba, megmeséltetek. Nektek is köszi, hogy hallgattatok bennünket, és akkor szeptember 22-én 19 órakor a megnyitóra mindenkit várnak szeretettel a lányok, és a művészek, és a műtárgyak, és mindenkinek ajánlom a többi programot is, és az egész ékszerhét programot a többi további évekre is, meg minden. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek.
0: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show. Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: Non mi va a me.
1: Mémelés. Open freezer, ez ugye ezt kéne érteni. Hogy kinyitja a hűtőt, amikor ő azt mondja, hogy, hogy bizonyos.
2: Hát, hogy 17 be. Vagyok, de a testem egy 5 évesé. Hát ezt magyarul ugye nem lehet eljátszani ezt a viccet, de angolul így működik. Hogy nekem I have a body of a 5-year-old.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Ez az a meccs hangja.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: Házigalamb. A házigalamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házi galamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
1: Lamacsó Rádió.
0: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Mémelés.
6: Koreai pop, az K-pop, akkor French art. Az art. Haha. Mert ugye a Chinese rap az meg crap.
7: Lakmacsun Rádió.
0: Ilyen hangot ad ki a hal.

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Uganda, Ukrajna, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok, Uruguay és Üzbegisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsó Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspit és békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
4: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donkhák lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
2: Lakmacsón Rádió. Tekfelhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
6: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első...
0: Zongőr.
6: Élvezd hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
6: Semmi sem víz kárba.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú rádión?
7: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
6: Ne feledje.
1: Lamacsú.hu/donate.
8: The mastery of that film, the soundtrack, hearing it really loud in a theater, and the colors, the cinematography, and the just complete dreamlike state of that film is incredible. Really, really amazing film.
9: Yeah, I saw Claudio from Goblin is doing a tour this October,
8: yeah.
9: Where he's going to do a live scoring of the movie.
8: I've seen him do that, which it's great.
9: Hell yeah, I'm all about it.
8: I've seen both iterations of Goblins that are banging around out there. They're both amazing.
9: Yeah, I think it's like one of those Venom type things.
8: Yep.
9: Where you got a couple people, and then you have like so and so's Goblin.
8: Yeah, exactly. I mean, those guys are all so talented that it's great when you see either. I just really wish that the Goblin that has all of the old string players and the drummer would get back together with Claudio.

0: szoki módon azt hiszem talán jók vagyunk, meg felveszünk, meg szól. Úgyhogy nagyon, egyre sűrűbben visszatérő arcot köszönhetek, és tök örülünk ennek. Szokás is mondom, ki van velem?
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én F9 vagyok, és itt vagyunk a Boombep Rádióban, ezen a gyönyörűséges áprilisi ebédidőben. Végre süt a nap, végre jó idő van, lehet kerékpározni,
0: biciklivel le lehet venni a pulcsit. Fer a víz, így van, imádom. Kinézel az ablakon, süt a nap.
1: Gála. Fú, nagyon kellett. Úristen, kellett.
0: Mit az emberek mosolyognak. Most ez egy erős április, nem? Itt izé új korszakot írunk. Itt mosolyognak az emberek az utcán, amit elég régen nem láttál.
1: Tényleg van egy, hogy mondjam, egy oldódásuk összhangulatban. Azt hiszem, hogy így jól is időzítettük. Alapvetően én csak azért gondoltam, hogy izé tavasszal csinálunk albumot, meg ilyesmi, mert saját magamról tudom, hogy ilyen napelemes vagyok. Tehát, hogy így, ha most érted, 3 hónap megfeszített munka van azzal, hogy befejezzük, meg kiadjuk az anyagot, meg utána promótáljuk, én azt nem tudom ősszel csinálni, télen, vagy nem
0: télen,
1: tudom.
0: Télen, márom, most sötét van.
1: Nyáron meg ugye nincs értelme, mindenki nyaral, meg fesztiválozik, úgyhogy adta magát, hogy ez most legyen, és remélhetőleg talán így, hogy mondjam, nyitott a fülekre is talál, mint mondjuk talált volna egy pár évvel ezelőtt.
0: Fú, most így, itt egyből bele is apnék, de hogy így mondjuk el, hogy miért is vagy most itt?
1: Hát én azért jöttem, mert van egy rap csapatom, amit úgy hívnak, hogy Set, és készült egy albumunk, aminek az a címe, hogy Zenés Mesejáték, és ez május 22-én napvilágot lát, mindenféle digitális platformon, a Blunt Shelter és a Four Sears kollektív gondozásában, valamint Bakeliten is kapható lesz júniustól, remélhetőleg országszerte lemezboltokban, meg a Blunt Shelternek a webshopjában is.
0: Duplán, yeah. Most, és most itt ide dobom, hogy fú, mondom, freestyle teljes, szoki freestyle. Mindenféle bevezető nélkül beleugrok, hogy mondod, hogy jó idő, így kell elkészíteni, stb. Mikor készült ez a dolog? Mert a beatek alapján egy eléggé vidám, most, hogy így beszélgetünk, nem is fordult meg a fejembe, de most tényleg azt tudom mondani, hogy főleg így, hogy most beraktam az első trackit, hogy szól-e jó-e minden, hogy fú, ennek ilyen tök ilyen tavaszadó, kinyílik a virágzat minden vibe-on, a legelső trackinek, a beatjének.
1: Aha.
0: Hogy nem az a komor, tudod, de azt éreztem egyébként az egész albumon, hogy inkább mondjuk a cím is értelemszerű, de hogy még nem egy ilyen csúnya grimmese, hogy gonosz boszorkányok, hanem egy tényleg egy beatek alapján egy ilyen vidám, mókás, elég önfeled cumóról van szó.
1: Érdekes, hogy így látod, meg szerintem sok kulcs szót meg is ragadtál itt ebben a felsorolásban. Én amúgy azt számoltam így fejben, hogy azért így a beateknek egy kicsit nagyobb része komor az én fülemnek, mint vidám, de például az elejére pont szerettünk volna, vagy szerettem volna egy-két olyan dalt betenni, ami így, hát nem veszi el az emberek életkedvét.
0: Az intro, fel kell vezetni.
1: Az intro az kifejezetten egy olyan, hogy mondjam, ilyen ünnepélyes, ilyen megérkezős dalnak lehet számva, hiszen mégiscsak 2018 óta készül ez az album, egy elég nagy, meg egy fontos dolog, meg munka az én életemben, meg olyasmi, mire egy nagyon büszke vagyok, és akkor szerettem volna, hogy egy olyan felütésre is kezdődjön, hogy na, most akkor megérkeztünk. Van a Nihilnek a... azt hiszem az első albumán a Megjöttünk, vagy Megjöttem című, Megjöttem, hiszen ugye szóló album című dal, és az jutott róla eszembe jobban is egy ilyen nagyon... egy ilyen ünnepés, ilyen diadalmas, után vonós mintával kezdődik, és ilyen, az egy klasszikus dolog, és ebben van is egy ilyen dolog, hogy egy klasszik nagy rap album az azzal a számmal kezdődik, ahol bejelentett, hogy mi most itt vagyunk, mi vagyunk a rílek, mi vagyunk a jók, mi vagyunk az újak, mi vagyunk a régiek egyszer, és mindenki más bohóc. Szóval, hogy így felejtsd, amit eddig hallgattam, most ezt fogod hallgatni. Úgy szerintem ebben így ezek az érzések vannak benne. Az album egészében meg... igen, hát ez a... Szerintem a mogorváb dolognál is ez az ilyen játékossága, ahogy a cím is mutatja, hogy ebben valami felszabadult, ilyen hülyéskedős, nyelvjátékos oldal is abszolút benne van, vagy hogy ezeknek az ilyen kedvenc rap pózainknak a kicsit ironikus, kicsit túltolt, de egyébként közben meg szívből, meg komolyan gondolt megvalósítása, ez valójában az én fejemben legalábbis így a CET-nek a hivatása, hogyha lehet ilyet mondani, vagy hitvallása.
0: Ezt, hogy most így mondtad, meg is akarok kérdezni, hogy például azok az ilyen nagy zolós dumák, hogy ismerve téged egy hullaszerény visszafogott tagnak ismertelek meg, mosolygós, jókedvű mindenki, és imádom, amikor tudod, hogy van ilyen odapirítós, ilyen nagy zolós, hogy azok honnan jönnek, vagy az hogy talál meg, vagy ez...
1: Kell.
0: Amúgy ez vagy?
1: Kell.
0: Csak takarod, vagy érted, vagy?
1: Azt mondom, hogy sok ilyen érzés is van bennem. Olyankor juttatom kifejezésre, amikor olyan emberekkel kell interaktálnom, akikkel nem szeretek interaktálni, és ugye a szeretteimet meg inkább próbálom megkímélni tőle.
0: Ja, ja.
1: De szóval, ja, így komolyabbra fordítva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szerintem, vagy nekem a hip-hopban az egyik legfontosabb, vagy a legfaszabb dolog az a fajta ilyen önbizalom, meg ilyen magabiztosság, hogy úgy reprezentálni magadat, meg ami neked fontos, hogy az így a legcoolabb dolog a világon. Mm. Tehát a rappelés az arról szól, hogy megfogod a kedvenc dolgaidat, és azt mondod, hogy ez a legjobb. És nyilván a nagy zolásban rögtön ott van a humornak is egy lehetősége, szóval egy ilyen, szerintem csak egy érdekes ilyen nyelvi alakzat, ilyen ökörségeket mondani. Rögnek rajta a barátaid, közben amúgy menő is, mert komolyan is gondolod. Szerintem ott van például a Swag című ilyen régebbi szóló dalom, az tényleg arról szól, hogy elsorolok mindent, amit szeretek, meg elsorolok mindent, amit nem szeretek, és hogy ez ugye hülyeség, meg ebből ezek viccek, de mégis egyszer ez lehetőséget ad arra, hogy így az értékrendedet valahogy kommunikáld a hallgató felé, és hogyha érted, hogyha egy szarnapja van egy hallgatónak, vagy akár nekem alkotóként is megyek dolgozni, és így azt hallgatom, hogy valaki arról beszél, hogy hát, hogy azokkal a dolgokkal, amik neked fontosak, nem vagy egyedül, hanem nekem, aki most itt a menő rap start cosplay-elem, nekem is ezek a fontos dolgok, az az kiegyenesíti a gerincedet, ad egy önbizalmat, ad egy lendületet a naphoz, és én ezt igyekszem képviselni ezekkel a dumákkal.
0: Szép. Érdekes, amit mondasz, erre nem is gondoltam így amúgy, de tök valid. Főleg az, amit mondtál, hogy mint rap maga, hogy a kedvencedet úgy kell eladni, hogy az ennél jobb dolog nincs a földön. És egyébként, hogyha végig gondolom, a kedvenc előadóim, főleg aki ilyen nagyon underground, egyébként pont ez az, ami megfog bennük, hogy elég csak egy West Side Gunra gondolni, mm-hmm. hogy azért az nem éppen egy commerce dolog, az egy nagyon szélsőséges dolog, de úgy adja elő, hogy basz meg, meglátod, és hát veszállt, az legnagyobb figura, meg a WWE, meg Paris, meg faszom, hogy tudod, hogy így...
1: Pedig egy ilyen alacsony, súnya, pocakos faszi, nagyon drága ruhái vannak, de nem olyan jó ízésre lehetőzkedik. Imádom, szeretem, hatalmas karakter, de hogy te pont ez, hogy valahogy ezzel a határozottsággal, önbizalommal, swaggel úgy rakja ki, hogy nem is tudod azt mondani, hogy ez nem menő.
0: Tehát, igen.
1: Ez ragadós.
0: Igen. Van még egy, nem tudom, hogy ismered, de most hatalmas függőségem van vele kapcsolatban, El Divino.
1: Itt ilyen futólag, egy pár zenéjét hallottam, de még nem ástam bele magamat úgy.
0: Na, hogyha akarsz, nem tudom, érted, olyanhoz tudnám hasonlítani, mint az elektronikus zenében a zaj. Uh-huh. Amikor tudod, így hallgatod, és mint amikor nem tudom, centrifugázik a mosógépet, és nem érted. Hogy tudod, hogy a hip-hopon belül ugyanez, hogy mondjuk egy R&B szempölt használ, de ilyen leírhatatlan torzított 808-ekkel, tudod, hogy fogod a fejed, hogy nem
1: hogy
0: értem, de hogy azért hallgatod, mert kíváncsi vagy rá, hogy basz meg, ez micsoda.
1: Aha.
0: És ő is ugyanilyen tag, érted, hogy van, mit tudom én. Na például neki van mondjuk a hasonlítok 10 000 követője, de az a 10 000 szerintem az háborúba megy. Szóval, hogy neki ez a kicsi maga, az olyan, aki van egy saját weboldala, ott felrakja a cumóit, és a legdurvább ilyen Collector Edition meghirdette, mondom, hogy nem tudom, hogy nagyon 200 € belefér, megy, 2000 nem tudom én hány száz dollár, na, jó, akkor, és akármit felrak, akármennyiért sold out. Mm. Az az egy, ami még nem ment el. De hogy az is ilyen, csinált egy saját kazetta lejátszót, mert az a tép csak kazettán van, és sehol máshol nincs, szóval, tehát ilyen meg, mint ahogy mörsögtek, nem tudja.
1: De hát ezt amúgy, hogyha így független előadó vagy, főleg egy ilyen furcsább, undergroundabb zsánerben, ami nem mozgat akkora tömegeket, ott tényleg ez az egy dolog van, amit tudsz csinálni, hogy ha kevés közönséged van, de ők elhivatottak, akkor nekik valami olyat létrehozni, amit birtokolni akarnak, amiből szeretnének egy sajátot, amit szeretnének a polcra. És hogyha ezt a kis közeget jobban ki tudod szolgálni, akár faszább, exkluzívabb tárgyakkal, akkor az az, amiből fent tudod tartani magadat, mert koncertekből, meg streamingből nem fogsz akkora számokat termelni tudni. Ezt ugye az alkemiszték már jól kitalálták, hogy minden albumból van 15 limited edition, stb. Hogy akkor tényleg az van, hogy engem 100 ember hallgat, de hogyha az a 100 ember, ezen gondolkodtam Magyarországon, és képzeld el, mondjuk van, nem olyan sok, van mondjuk 1000 hallgatód. Abból az 1000 hallgatóban mondjuk csak a 100 legelvetemültebb hajlandó lenne arra, hogy mit tudom én, havi 3000 forinttal támogassa a te munkádat. Hát az, ha azt így összeadod, az nem, abban már azért így ki lehet jönni.
0: Haver, az már valakinek kevesebb a havi fizója, szóval, ja.
1: Szóval ezt akarom mondani, hogy ezeket az utakat kell megtalálni szerintem az ilyen előadóknak, mert egyszerűen azóta, hogy streaming van, annyira lecsökken minden, akár kiadóknak, akár előadóknak a bevételi forrásaik, hogy így nincs más opciód.
0: Sokat gondolkodok erről a streamingről, most kicsit elkanyarodunk, nem a méret.
1: Hogy baj legyen.
0: Hogy te mit látsz, mert egyik részről tényleg olyan dolgokat találsz, amihez szerintem eddig nem volt nagyon esélyed, mert nem tudom, hogy hány ember tudta végigtúrni a világ összes CD-jét, bakelitjét, kazettáját. Találsz olyanokat, amiket előtte soha már kettő kattintás és egy venezuelai, nem tudom, folkzenét hallgatsz. Szóval ez nagyon jó, de a másik részben meg annyira megváltozott a zenei szokás, szóval én mai napig szeretek leülni és végighallgatni albumokat. Aha. És tök értékelem, amikor az előadók energiát fektetnek ebbe, de közben meg szomorú látni, hogy mondjuk belekerül a egy szám egy playlistbe, és így ennyi, és az összes többi meg tudod így sűjjesztő vagy mondjuk.
1: Hát fenntartatatlan sok szempontból. Nekem két fő bajom van a streaminggel, a pénzügyi részétől eltekintve. Az egyik az, hogy ami az is pénzügyi rész, de ez inkább a zeneipar gyakorolt hatása, hogy gondolj bele abba, hogy annyi pénzért, kevesebb pénzért, mint amennyire havonta egy CD-t megveszel, hozzáférsz a világ összes zenei termékéhez, ami valaha létrejött. Ez eleve értelmezhetetlen. A másik probléma meg az, hogyha ugye elmentél, régen mondjuk megvetted az adott CD-t, akár csak egy hónapba egyet, akkor abban az egy hónapban azt az egy CD-t vetted meg, akkor nem egyszer pörgetted le róla a szingölt, hanem úgy volt, hogy kifizettem 3000 forintot, 4-5 ezer CD-ért, akkor ezt most addig fogom hallgatni, amíg rá nem unok.
0: Igen.
1: És hogy tudod, akkor például meg tud történni veled ilyen, hogy a B oldalon van egy szám, ami elsőre, másodjára, ötödjére, 12-jére nem tetszett, és most 13-jára most hallgatom hazafele a vonaton, így hits different. És azt mondom, basszus, ez amúgy, ez kurva jó.
0: Ezt teljesen átérzem, mert ugye elektronikus zenélek is, és most már lemezről, és ott vannak ilyenek, hogy soha nem nyúlsz a B oldalhoz, mert amikor megvetted, tudod, az A oldal az ilyen fejedet levitte, ezért vetted meg, rongyosan játszottad, felraktad a B-t, fúj tovább, és még eltelik x év, és véletlenül nem kapásba az A oldalt rakod fel, és tudod, most eltelt, mint amit x év, már más ember vagy, és így, anyád, ez mi a picsa? Hogy nekem ez hol volt? Vagy nekem van ilyen? Hát ez kurva, tudod? És a Dávid kollégámmal mondjuk mindig azt, hogy azon meg kell érni. Hogy most még lehet, hogy nem tetszik ez, de majd felnövünk hozzá,
1: majd egyszer,
0: tudod?
1: Majd
0: nem értjük.
1: A másik fele meg tényleg ez az ilyen algoritmikus zenehallgatás, hogy én nagyon érzem saját magamon azt, hogy mióta használok streaming szolgáltatókat is, azóta sokkal inkább azt hallgatom, amit már hallgatok. kevesebbet fedezek föl. Régen voltak ilyen random blogok, ahonnan innen töltöttem, meg torrenteztem le a zenéket, meg ilyesmi, és ott egy csomó a Stovgodnak a Reasonable Drought albumát hamarabb hallottam, mint bárki az ismerőseim közül, mert fönt volt azon a blogon, ahonnan amúgy leszoktam tölteni az ilyen random rap zenéket.
0: Hozzátok vissza a Dat Piffet, meg a New Hip Hopot azon nyomban.
1: Bizony! Szóval, ja, hát igen, és akkor, hogy most meg az van, hogy meghallgatok egy albumot, és akkor utána már azt a 5 számot fogja beadni magától, amit amúgy már rongyosra hallgattam, és unom. Szóval ez a másik dolog, ami miatt én elég ellene vagyok.
0: De ilyenkor jön be, amit így még mikrofonba kapcsolás előtt mondtál, hogy apuval a crate digging, aztán lehet újra nyitott.
1: Hát tényleg meg kell találni az útját annak, hogy újra kinyisd a füledet, meg olyan dolgokat találj, amiket nem szoktál hallgatni, csak ez munka. Tehát ezt mi mondjuk zenenördök megcsináljuk, de hogy mondjam, normális egészséges pszichéjű emberrel ritkán történik ilyen helyzet, vagy ritkán billen ki a komfortzónájából.
0: Ilyenkor ajánlom figyelmükbe a hallgatóknak, aki a streamingen, hogy hallgassatok rádiót. Még a rádióban lehet.
1: Bizony.
0: Egyébként sok érdekességet találni, amire nem gondolsz, hogy tetszik, de pont megüti a fejed, mert pont valaki más valami őrült lejátsza.
1: Shoutout Tilos Rádió, hogyha már itt tartunk. Shoutout Lamacsun. Nem tudom, milyen rádiókat kell még emlegetni ilyenkor.
0: Az összeset, akit kihagytunk, ők is beleértve. Jó, köszönöm szépen, hogy így kikanyarodhattunk erre, és térjük szép vissza, amiért eredetileg jöttél. Mi ez az egész lemez, hogyan készült, mikor készült, kikkel készült, mert most ez nem egy szóló.
1: Így igaz. Szóval ez a CET nevű formáció, az 2018-ban jött létre. Az egész úgy kezdődött, hogy egy barátomnál voltam, ilyen nagyon furcsa elektronikus zenéket szokott hallgatni, meg készíteni is, meg DJ-zni is, és az ő lemezeit hallgattuk, és igazából nem is emlékszem, hogy honnan, csak így másnap vettem észre, telefonomba felírtam egy ilyet, hogy tengeri élővilág type beat. És akkor hazamentem, és ezzel a lendülettel, nem is tudom, még nem is az volt, ilyen delfin hangokat, mint eztem volna, vagy ismét, csak ilyen olyan szintetizátorokat kerestem, aminek van ez a, tudod, ilyen lefolytott, ilyen lefilterezett, ilyen valahogy ilyen feelingje, meg ilyen fézeres, és úgy csináltam egy ilyen beatet. És behívtam rá a Jambust a Old Udvarból, és akkor erre összeraktunk egy demót, és ennek a munka címe, vagy a dalnak a címe az volt egy set. És hát szó-szót követett ebben az időszakban, ahogy meséltem is neked korábban, ezt elsztorizom, hogy a fatarom kapott tőlem egy lemezjátszót karácsonyra, és ennek az apropóján az ő régi lemezgyűjteményét is áttúrtuk együtt is, meg magamtól is, meg Egerben akkoriban volt ilyen havonta egyszer vasárnap reggel, ilyen nagy zsűbvásár ott az Eszterházi téren, és és ott olyankor oda ki szokott járni egy vagy két ilyen lemezárus. És akkor felkeltünk reggel, bementünk, és akkor végigböngésztük a dolgokat. Én is vettem egy-egy lemezt, ő is vett egy-egy lemezt, és akkor így ennek a kapcsán is így volt alkalmunk időt tölteni. És ja, ebben az időszakban ugye be is mintáztam nyilván ezeket a zenéket, mert mi más csináltam volna. És meg tudod, ilyen furcsának, meg ilyen újszerűnek is éreztem, hogy ilyen blues, meg pszichedelikus rockot, meg ilyen régi magyar hobo blues band, meg ilyeneket bemintázni. Mert hogy akiket ismertem, akik még mintáztak is magyar zenét, ugye inkább jazz szokás, meg ilyesmi, hogy így nem feltétlen ezt a vonalat. És ebből lettek ilyen elég sajátos lüktetésű, ilyen lassabb, ilyen elég absztrakt zenék. És akkor azt találtam ki, hogy hát jó, akkor ebből legyen egy ilyen produceri album-szerű valami, és akkor mindenképpen kell rá a Jambus, mert neki jól állnak ezek a lassú, szellős valamik, és akkor kell rá még valaki. És azt hiszem, hogy Shoutout Signo, ő dobta be, hogy pörgessem le a Tefnek az akkoriban jelent meg, azt hiszem, a Collage című mixtépje, hogy ő még így szellemiségében valószínűleg így tudná ezt színesíteni, ezt a projektet. És akkor megkerestem őt is, és akkor mondtam, hogy ez ilyen klasszik felállás, tehát két MC, egy DJ, minden rendes rap csapat az ilyen, akkor csináljuk. De hát mit ad Isten, amikor már együtt töltöttük az időt, meg megismerkedtünk, meg csináltuk a számokat, akkor én is írtam rappeket, és így kialakult ez a hármas, hogy Jambus, Tef, F9, továbbra is én csinálom a beateket, de most már mind a hárman rappelünk. És hát ahogy mondtam, és most ugye 2026-at írunk, ez meg 18-ban indult el, de nem töltöttük tétlenül ezeket az éveket. Az egyik ilyen érdekes dolog az volt benne, hogy megcsináltunk egy másfél lemeznyi anyagot biztosan, amiből semmi nem látott napvilágot, mert mire elkészült, addig már azt éreztük, hogy most már egy kicsit így előrébb tartunk. Én most már jobban tudok rappelni, jobban tudunk fölvenni, jobban ki tudom keverni, ez a beat is hogy szól, és nem, egyszerűen nem voltam elégedett. Sajnos eléggé ilyen perfekcionisták is vagyunk amúgy sok szempontból, ezt próbálom levetkőzni, meg kinőni, de hát azért, hogy mondjam, mégiscsak az ember a természetével élete végéig el tud küzdeni. De a lényeg, hogy azt éreztem, hogy nekem a Jambusnak így a flow-ja, meg a rím technikája, az így nagyon, nagyon újszerű volt, mert nagyon kinyitotta a fülemet egy csomó dologra, de emiatt pont ebben az időben kurvára hasonlított a flow az övére, csak szarabb volt. És így azt hiszem, hogy nem akarok egy gluténmentes Jambus flow-val lehozni egy albumot, akkor nekem valamit ki kell találni. És hát erre nem volt más mód, mint az, hogy akkor csináltam egy-két szólóanyagot, hogy egyszerűen rákényszerüljek arra, hogy befejezzek dalokat, meg rákényszerüljek arra, hogy megtaláljam ugye a saját hangszínemet, kipróbáljam magam színpadon. Nekem azt például nagyon sokat segített, hogy amikor elmegyek koncertezni, és ez is visszakapcsolódik az ilyen nagyzoló dumákhoz, hogy sokkal könnyebb azokat a sorokat bemondani, amikben így menő vagy amin így röhög a közönség, vagy ilyesmi, mint azt, ami mondjuk személyes, vagy érzelmes, vagy bármi. És akkor ez alakult ki bennem, hogy akkor próbálok olyan szövegeket írni, amiket tudom, hogy majd jó érzés lesz, amit nem az van, hogy nekem el kell színészkedni, meg bele kell rakni szívemet, lelkemet, hanem ami mondja magát igazából. És tényleg azok a legjobb bárok, amiket nekem nem is kell mondani, mert úgyis tudja a közönség, mint tudják a haverém, akik dupláznak rá. És ez volt a célom, meg ez a célom azóta is, hogy így próbáljak írni. És hát jó, mostanra azt érzem, hogy már így kialakult, akár így beatekben is, meg szövegekben is, így ez a saját világ, amit már egyenrangúként oda tudok tenni az Áron meg a Tomi dolgai mellé, és ezt tette lehetővé azt, hogy most már valóban be is fejezzük ezt az albumot. A legrégebbi dal, ami rákerült, az azt hiszem, hogy 2020 körül készült, abban Bartók Béla van mintázva, és az anyagnak a nagy része meg egyébként jaj, hogy az elmúlt 3 évnek a beatjei, szövegei, de tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy 2018 óta, hogyha írtam egy beatet, vagy írtam egy szöveget, vagy találtam egy mintát, amire azt mondom, ez nagyon jó, akkor az azonnal ment a fiókba, ment a szépbe, nem hallotta senki, nem mutattam meg senkinek, ez a cetre kell. Tényleg az volt, hogy ezt akarom csak kihangsúlyozni, hogy végig nekem ez az album volt így a cél, amit szerettem volna megvalósítani, vagy így letenni az asztalra, hogy, és azért is egy dupla lemezről van szó, hogy itt nem az, hogy ilyen 20 perces kis izé, hanem, hogy ne, 77 perc, ebben benne van minden, nincs izé, parasztvakítás, nincsen mellébeszélés, hanem le van rakva egy munka, amire lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó, ami így szerintem megáll így a saját lábán, meg megteremt egy saját világot, és ja, azért mesélem csak ezeket, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy ez tényleg meg tudott valósulni, mert amúgy nem hitték el szerintem már így a barátom, amikor már 5 éve ígérgettem, hogy lesz az album, hogy lesz. Lett!
0: Mint az új Rocky album, mi? Hogy már halad, kész van amúgy, jön majd nyugi.
1: Az is baromi érdekes lett szerintem, meg nagyon csípem, hogy így tényleg azért elviselhetetlenül gazdag vagy, te vagy a legjóképűbb faszi az univerzumban. 3 gyereked van a Riannától, abszolút nem kell már bizonyítani semmit. Nem kell többet rapzenét csinálni, ha nem akarsz. Nem kell jó rapszámokat csinálni, mert úgyis te vagy a legcoolabb, és hogy lehet mondani bármit erre az albumra, de az, hogy a Don't Be Damn-ra, de hogy ne lenne benne gondolat, vagy ne lenne benne munka, vagy ötlet, azt nem lehet elvenni tőle, és szóval ez ilyen borzasztó nagy respekt, hogy ebből tényleg azt látom, hogy oké, te egy rapsztár vagy, de hogy meg fashion icon, meg amit akarsz, de hogy tényleg neked egyszerűen fontos annyira a zene, hogy mindennek az ellenére így veszed a fáradtságot összerakni valami faszát, és ezt így nagyon becsülöm. Szóval, ja, shout out ASAP Rocky. Nekem nagyon nagy, egyik legnagyobb inspiráció volt ebben a, pont az ilyen, pont ebben az időszakban, amikor elkezdtem ezeket a beateket, hogy tudod, nála is voltak mindig ezek a ilyen furcsa, meg ilyen cloudos, yeah, meg ilyen mindenféle ilyen, ilyen különös beatek, meg hangvételek. Meg van egy ilyen interjú, ahol arról beszél, hogy így a kocsidnak mennie kell a cipődhöz, a cipődnek mennie kell a borítóhoz, a borítónak menni kell a zenéhez, a zenének passzolnia kell a csajodhoz, hogy ez egy, tudod, hogy ez egész, az egy ilyen összefüggő, átgondolt dolog legyen, nem csak így, tehát hogyha ezt éled, akkor minden aspektusában tegyél gondolatot, meg szellemet, meg lelket, és azóta is próbálom ezt az ilyen holisztikus megközelítést elsajátítani én is, szóval, ja.
0: Nem is értem egyébként ezt a nagy, mert hát eléggé megosztó lett ez az album, szóval, hogy rengeteg hétet is kapott, én azt láttam, amit tök nem tudok hova rakni, szerintem egy eszméletlen érdekes, és tök jó is. És nekem nagyon tetszik, hogy egy pici minden is van benne, szóval, hogy így bátran, meg ugyanaz a hip-hop is benne van, de a punk rock is benne van, az ilyen teljes üllet is benne van, ezt rongyosra hallgattam már.
1: Én is pörgetgettem, nem tudom, én így a recepcióját annyira nem figyeltem, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Én így a baráti körömben így az merült fel, hogy persze nem mindenkinek volt egyformán érdekes, mert érted, hogyha rapfüllel hallgatott, tényleg azért így nem a legvirtuózabb MC a világon, meg nem tudom, hanem tényleg csak így cool dolgokat mond határozottan, meg egy ilyen jó hangszínen. Én ezt szeretem, nekem ez hozzám szól. Úgyhogy én elfogult vagyok ebben, de azt szól, hogy én nem találkoztam ezzel a részével, de ja. Shoutout Rocky, shoutout ASAP Mob, R.I.P. ASAP Jams.
0: Az öreg ilyen szvakkora legenda volt.
1: Amúgy, tehát az ASAP Mob mindenben. Az, hogy most New Yorkban Mizu, ne, bele se kezdek. Nagyon, nagyon könnyű nerd módba átkapcsolni, hogy ilyenekről van szó.
0: Igen, még annyit akarok megemlíteni hozzájuk kapcsolatban, hogy nem, hogy mondjam, én nem annyira csipázom a zenei videókat, mert mindig szeretem az érdekes dolgokat. És egy ponton a hip-hopban semmi más nem volt, mint fegyverpénz,
1: luvnyák
0: és autók. És amikor ezt látod az összes ember összezenéhez, halálra unom magam. Viszont a Rockyéknak a világ legjobb klipjei vannak, szóval az egy olyan élmény, amit az mi a címe, amit Ukrajnába vettek föl?
1: Az volt a Babuska Boy, nem? Az nem az volt Ukrajnába? Nem tudom.
0: Lényegtelen. Tehát azt a klipet a mai napig visszatérek, és a zenét is szétimádom, de hogyha csak leülök és nézem, úgyhogy ezerszer láttam, minden másodpercben kérdőjelezem, hogy mi történik. Szóval, hogy az egész egy pak, az egy élmény. Jó zenével és olyan vizuállal, hogy így, hát még egyszer meg kell mennem. Nem hiszem, ahogy ezt láttam. Ezt halusztam.
1: És amikor valami egyszerűt csinálnak meg, mint a Tony Tone-nak a klipje, az is olyan, hogy így ott vannak a sarki boltba, azt nyomják, vagy azt hiszem az ASAP Ferg-nek a Floor Seats, amikor így csak így BMX-eznek az utcán. Annyira jól néz ki, mint semmi.
0: Igen. Mi visszatérve az albumra, dupla nem ez, azért abban van munka. És akkor most jön az, amiről az előbb beszéltünk ilyen side note-ba, hogy kíváncsi vagyok, nem is tudom, hogy kérdezni akarok, hanem inkább kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert dupla lemez hosszú, 77 perc, azt mondtam.
1: Aha, körül.
0: Szóval, hogy a mai rohanó világban ki lesz az, aki ezt végighallgatja egy seggel, lesz a streaming, vagy ott van már, kialakult nektek az a kemény mag, ez a Die Hard, hogy tök mindegy, mivel most egy seggel lesz végülöm. Illetve akkor, de most ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdésem, hogy mint művész, hogy ez egy, hogy hat rátok, hogy milyen érzés az, hogy beleraksz mondjuk 4 évnyi munkát, fúrod, faragod, csiszolod, nem vagy megelégedve, még jobbat akarsz, eléred azt a pontot, hogy na, erre nagyon büszke vagyok, nagyon sok munka van benne, ezt meg szeretném osztani veletek, itt van 77 percnyi 20 szám, és mondjuk nem tudom, meghallgatnak belőle 4-et, és akkor lehet, hogy ez a 4 kurva jó, de tudod, hogy így milyen érzés, hogy na, amúgy a 19. szám is nagyon jó, abban is rengeteg munka van.
1: Amúgy nagyon jó a 19. szám. De hát őszintén megvalva, én szerintem nem dolgoztam még úgy albumon, hogy kevésbé érdekelt volna, hogy mit fognak hozzászólni, mint ennél. Uh-huh. Ez tényleg arról szól, hogy ez az, amit én meg a legközelebbi barátaim csinálni szerettünk volna, a legjobb tudásunk szerint megvalósítva, és itt igazából nem annyira érdekel így a megtérülés, meg a befogadása, meg ilyesmi, ez nekünk szól, ez nekünk fontos. Hogyha meghallgatod, és tetszik neked, és megmutatod a barátaidnak, nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, de ha csak egy szem tetszik róla, nekem az is tök jó. Uh-huh. Ha egy szem se tetszik, és azt mondod, hogy ez egy rakás szar, az is tök jó, mert érted, legalább, ha már belehallgattál és fölbosszantott annyira, hogy megírt, hogy ez szar, akkor is már valami hatást elért, érted?
0: Igen, szóval, hogy valamit kiváltott belőled.
1: Tudom, hogy ez nem a, hogy mondjam, hogy ez szembe megy sok mindennel, ami most így az iránya, vagy a módja, vagy a receptje annak, ahogy csinálni kell a dolgokat. Nézd, azért az is benne van, hogy elég sokan unják már ezt, meg elég sokaknak elege van abból, hogy így mennek a dolgok, és én ezért hiszek például a Farsearsbe is sok szempontból, hogy érted, amikor AI generál zenék vannak, az AI a büdös életben nem fog olyan beatet rakni, mint a TAT.
0: Yeah.
1: Tehát, hogy az, hogy eljössz egy Farsears buliba, és hallasz egy félkész beatet, egy random verzével, ami lehet, hogy soha nem is fog megjelenni, mert éppen most az jutott a Lacinak az eszébe, és így rárappeli, és az egész szarul is szól, rosszul is nézünk ki, elnyűjtek vagyunk, ott van, érted, nem tudom, 30 ember, az egy olyan élmény, meg egy olyan dolog, ami ebben az ilyen szuper áramvonalasított, szuper eladható világban ilyennel nem találkozol. És azt látom, hogy egyre többen vannak ezeken a koncerteken, egyre többen érdeklődnek, egyre több embernek jelent valamit ez, amit mi képviselünk. Érted, ha csak a közönségtől el is tekintek, egyre többen jönnek velünk zenélni, meg akarnak belépni a csapatba, meg kérnek tőlünk beateket, meg ilyesmi. És hogyha ezt látom, akkor azt érzem, hogy ja, akkor vannak azok az emberek, akik szeretnének ennek a tényleg ilyen hiperkapitalista, szuperáramvonalasított zenei termelésnek ellene menni, és valami mást, és azt megtapasztalni, vagy valami máshoz hozzátenni, és azt látom, hogy mivel lefelé tartunk, ezért ennek valószínűleg az ellenpólusa is csak erősödni fog. Mm. Ebben a tekintetben pedig azt bízom benne, hogy van jövője, vagy akár, hogy mondjam, egy ilyen kicsit szélesebb értelemben véve így a közösség számára is valami haszna, vagy értelme, vagy értéke annak, amit mi csinálunk.
0: Ámen. Így, hogy említetted a TAT-ot, nekem, hogy mondjam, én nagyon felnézek a TAT-ra, én imádom azt a figurát, akárhányszor megjelenik a rádióba, és így akkor kicsit mindig így kizökkentett, hogy ránézek, és ki tud zökkenteni az ilyen keserűségből, vagy amiben éppen benne vagyok, tudod, hogy jaj, fáradt vagyok, melóba jöttem, faszom, ki van, ízé, szarám el, stb. És tudod, megjön a TAT, bejön, jaj, most jöttem vissza a El Camino bicikli túrából, még nem aludtam, látod rajta, hogy fogatja a csávó, érted, megszerelte a bringáját félúton, egy olaj a keze, kivesz egy törött, kopott SP-t, érted, nincsnek rajta gombok kvázi, és odarak eléd egy olyat, hogy így fogod a fejet, hogy basz meg, haver, mi van veled? És akkor, hát ez nem olyan jó, meg ez nem is annyira, nem is tudom, hogy le akartam játszani, és itt így, haver, nem már. Imádom a TAT-ot, a világ legnagyobb figurája. Mindig kizökken.
1: Meg emberileg, tehát, hogy attól eltekintve, vagy, hogy tényleg a Farsearsnek az alapítója, meg a magyar lofinak így a keresztapja, meg egy zenei zseni amellett az, hogy most tudom, hogy fogalmazzam meg a szigora, meg a következetessége, hogy így ő abban volt, hogy basszus, elegem van, hogy benzinszag van a városban, eladom az autómat. Érted? Nekem is elegem van, hogy benzinszag van a városban, nekem is elegem van, hogy nem lehet sétálni, vagy nem lehet kiülni egy bolt elé, vagy ilyesmi, egy kis székre, mert nincs annyi hely a járdán, mert mindenhol parkolnak, meg mennek az autók. De nem adom el az autómat, mert kurvára szeretem a kisfiatot, basszus, hát nem tudom, hogy csinálni. És hogy tudod, hogy azt érzem, hogy nagyon sok mindenben így ugyanazt gondoljuk, meg ugyanazt képviseljük, de én sokkal gyarlóbb vagyok, mint a TAT.
0: Yeah.
1: És hogy az, hogy ő ezt ilyen következetesen meg tudja valósítani az életében, és mindig föl tudja tenni ezt a kérdést, hogy amikor én már így elbíznám magamat, vagy így hinnék magamban, és ő is felteszi ezt a kérdést, hogy amúgy biztos, hogy jól csináljuk-e. És általában, amikor ezt felteszi, akkor amúgy így jogos, hogy felteszi. Szóval, ja, respekt. Legnagyobb emberek egyike.
0: De azt köszönöm, Tad, hogy itt vagy velünk, és Magyarországon vagy, és csinálod, amit csinálsz, úgyhogy nagy respekt.
1: Így. Nem is mondhatnám szebben.
0: Még visszatérve arra, amit így mondtál, hogy nem érdekel, hogy hányan fogják meghallgatni, vagy mi a véleménye, szerintem, ha őszinte akarok lenni, nem is biztos, hogy mint mainstream, de hogy amiről beszéltünk, hogy ez a kis közönség, ami viszont diehard, azt szerintem pont így lehet megfogni, vagy ez szerintem ez nagyon tud rezonálni egy bizonyos réteggel, és egy sokkal erősebb kötődést tud kiváltani, mint mondjuk a csillogós, polírozott, nem tudom, teljesen kész, hibátlan termék. Főleg úgy, hogy ja, mondjuk én megint nem vagyok jó példa, mert én nagyon az elepós idejét, hogy amikor már minden ugyanúgy néz ki, és minden tökéletes, és minden ugyanúgy, mert most éppen ezt lehet eladni, szerintem egy ponton az embereknek akarva akaratlan jót fog tenni az, hogy figyelj, az a csávó, az belerakja munkat, és kicsit nem érdekli, hogy most... Na, tehát, hogy nem azért csinálja, hogy ebből te valami hatalmasat kiszedj, és nem érdekel semmi a minőség, vagy izé, mert most ez a trendi, hanem real, haver, real. Ennyi.
1: Hát, nem tudom, szerintem amúgy így nem nagyon látom értelmét máshogy csinálni. Úgyhogy, ja, nem is tudom ezt a kérdést tovább fejtegetni, mert ez vesz körül. Mindenki így csinálja, akit becsülök, szóval nem is így kell csinálni.
0: Ennyike. Térjünk vissza az albumra. A mesejáték cím, zenés mesejáték cím, az honnan jött? A cetet már tudjuk, hogy honnan.
1: Fú, erre például nem emlékszem pontosan. Az rémlik, hogy lemezek között válogatunk, gondolom valami mintázandó dolgot keresvén, és valaminek, talán ez volt az alcíme, hogy zenés mesejáték. Hogy mint ugye milyen műfaji megjelölésként vagy ilyesmi. És akkor valahogy fölcsillant a szemünk, hogy amúgy ez egy album cím végső soron, hogy zenés mesejáték, hiszen mégiscsak ugye zenéről van szó, ez az ilyen játékosság, hülyéskedés, felszabadult szövegszerkesztés, hát hogyha meghallgatod, igazából nincs olyan dalunk, ami így specifikusan szól valamiről, hanem az van, hogy minden számban benne van minden. És inkább a szabad asszociáció, meg a lendület vezeti, meg köti össze ezeket a dalokat, vagy egyfajta ilyen hangulat, vagy atmoszféra, meg az, hogy ugyanazokat a szereplőket írjuk le, ugyanazt a várost, ugyanazt a világot, meg minket körülvevő dolgokhoz való viszonyt talán. És emiatt is éreztem ilyen találónak. Meg tudod, van benne egy csomó ilyen kicsit ilyen furcsa kép, meg ilyen okkult, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen, ja, ilyen meseszerű. Van a Sör és fű, azt hiszem a Wildok, amiben fú, nagyon jó lenne, hogy ezt most tudnám pont szó szerint idézni, de így azt hiszem az Ács Ferinek van egy ilyen szövege, hogy van egy ilyen erdőben, egy ilyen tisztás, ahol ilyen pogány papnők táncolják körbe a tüzet, vagy nem tudom, és hogy így az nekünk ez így, ezeket is sokat hallgattuk, meg ez így valahogy így megragad, hogy egyrészt ilyen dolgokat is lehet mondani rapszámban, és mennyire különös, és hogy ez a fajta ilyen, ja, hogy egy kicsit ilyen mágikus realista hangulatot megteremteni, hogy ez amúgy így a valóságban játszódik, amiről mi beszélünk, meg valós emberek szerepelnek benne, meg életszerű helyzetek, de mégis van egy, át van itatva valamilyen furcsa látásmóddal, miatt minden érdekesebbnek tűnik föl. Szerintem ez az egyik ilyen célunk talán így alkotóként, és a zenés mesejáték is mint cím erre reflektál. Meg tehát már ebben is így tudod, hogy rákattint, és akkor tudod, hogy ez egy ilyen hülyeség lesz. Hogy itt szerintem azért annak ellenére, hogy beszélünk egy csomó fontos dologról, olyan dolog, abban az értelemben, hogy nekünk fontos dologról, szerintem így nincsen benne az, hogy ilyen profétálni akarunk meg megmondani, hogy vannak a dolgok amúgy, hanem ja, ez egy játékos, felszabadult, kreatív megfogalmazása annak, amiben így vagyunk. Talán ezt tükrözi a cím is, meg a Bakelitnek a borítója is ez lesz, egy ilyen régi fotó, a Fortepanon találtam, hogy egy ilyen forgalomból kivolt hajó, az így áll így a nádasban, és a hajóra rá van írva, hogy fölmászni tilos, nyilván fölmászott rá három kisgyerek, akik így néznek valamit, ami nincs rajta a fotón. És hogy szerintem ez is így elég jól leírja körülbelül ezt a furcsa látásmódot, amit az album tükröz. Szóval, amit mondtam az előbb az A$AP Rockyval kapcsolatban, hogy így valahogy csak ezeket a hangulatokat, atmoszférákat, esztétikákat összekötni és összefüggővé tenni ez az ötlet mögötte. Meg ugye végig ott vannak a Bolond Nézgal, a Darskitek az albumon, ami szintén ugye mese, meg játék, ami szintén egy ilyen, azt hiszem az első Mészgaladár kalandjai epizód, a utazás a második dimenzióba, vagy valami ismét címe, ami arról szól, hogy mennek, hogy így Mészgaladár így elindul, és talál egy olyan, nem is tudom, egy olyan bolygót az univerzumban valahol, ami kétdimenziós. És kétdimenziósak rajta az

0: dimenziósba is visszamenti a saját világába, és hogy ezeket a eszkiteket, meg ötleteket is azért raktuk bele, mert valahogy nyelvileg ilyen nagyon invenciózus, nagyon vicces dumák vannak benne, nagyon érdekesen van megírva az a mese, és nagyon kerestük ezeket, mit tudom én, Vörös Sándor is így a kedvenceink közé tartozik emiatt, hogy például rappereknek ajánlom, hallasz egy beatet, amivel így nem tudod, hogy ezt így hogyan kell megfogni, hogy vagy mi az a ritmus képlet, ami ezen jól fog ülni, vagy ilyesmi. Fölcsapod a Vörös Sándort akárhol, elolvasol a három mondatot, és így hallasz egy olyan flót, amit még soha az életedben nem hallottál. Tényleg a Vörös Sándor összes flót tudta, és hogy ha így rámondod bármelyiket arra a beatre, akkor találsz egy megfejtést, vagy találsz egy új megközelítési módot. Szóval, hogy ezeket így próbáltuk gyűjteni, mert ezek a dolgok érdekelnek. És tényleg erről szól az album, hogy egy gyűjtemény azoknak a dolgoknak, amik így szerintünk faszák.
1: Jól előadtad az egészet, most tök van kedvem, így hazautom még egyszer megkapom. Szóval én alig várom, hogy így leüljek egy seggel, és tényleg odafigyelve meg tudjam hallgatni, mert...
0: Egy másik, ami fontos dolog volt szerintem, hogy amivel ilyen sokat küzdködünk is, meg erről szívesen sztorizok, hogy ugye hip-hop zenét csinálni Magyarországon. Az eleve egy ilyen bohóc dolog. Hogy jövünk mi ehhez? Itt kelet-európai fehér gyerekekként, hogy nyomjuk rap zenét. És hogy... ezt a PMK szokta sokat mondani, meg a Faktor, hogy igazából nincsen olyan, igazából ilyen olyan magyarországi repzene, ami kifejezetten ilyen magyarországi repzene. Hogy megnézed Lengyelországot, megnézed Romániát, megnézed Bulgáriát, csinálnak olyan repzenét, amit máshol nem. Ők sokkal hamarabb megtaláltak, ő szerintük, valamilyen saját ízt. Ami Magyarországról hiányzik, mert mi Magyarországon mindig majmoltunk valamit.
1: Ne.
0: Én ezzel nem értek teljesen egyet, én szerintem pont a Faktor, meg a Időúrai, NKS, a Fantasztikusnak a Jelentések Fanyarországról album, meg egyébként már az Interfunk album is, meg a Táncdalok Sanzonok is, megteremtett a McVart Slang, szóval azért van egy adag olyan album, ami szerintem hangzásvilágban is, meg hangvételben is olyan, ami nincsen máshol a világon. Szóval amúgy szerintem azért így van ez, és hogy tudod, itthon azért szoktunk sokat úgy hivatkozni, így zenéről való beszédben, ez ilyen tök bevett dolog, hogy úgy, ez nem magyar szint, tudod?
1: Yeah.
0: Hogy az, hogy valami magyar, az egy ilyen lesajnáló dolog. És hogy ez szerintem ez nagyon gagyi, én nem szeretem ezt a hozzáállást, és ezért is volt fontos, meg fontos mindig, hogy persze nyilván a hip-hop New Yorkból indul el, és alapvetően egy amerikai dolog, de hogyha már ebből inspirálódunk, meg ez foglalkoztat, akkor viszont ne csak ebből építkezzünk, hanem próbáljuk meg valahogy organikusan belefonni abba, ami a magyar kultúrából hat és hatott ránk. Legyen ez egy rajzfilm a gyerekkorodból, legyen ez a Vörös Sándor, akit olvastál iskoláskorodban, legyen ez a, nem tudom én, van például az albumon mintázva, már mondtam is, talán Bartók, van az albumon mintázva a Dress Quartet, szóval, hogy ezt a jogutódok, szóval a jogtulajdonosok ezt ne hallják majd, fogják be a fülüket ennél a résznél, szóval, hogy valahogy megteremteni egy olyan zeneiséget, meg beszédmódot, ami kifejezetten magyar, adott esetben kifejezetten budapesti, és nem összetéveszthető mással. Ez a másik dolog, ami miatt ezek nem csak ilyen utalásszerűen, meg ilyen bemondásként fontosak nekünk, hanem valahogy az egésznek a szemléletéhez is hozzátartoznak.
1: És akkor, hogyha jól tudom, mondtad is, az egész albumot te produkáltad, azokat te bítjénünk.
0: Pár dalban segített a Nihil. Mostanában rákaptam arra, hogy ha egy valamit így nem tudok megfejteni, tudod, így megvannak az akkordok, megvan a dob, meg izé, és így valahogy így, nem tudok olyan bass-t rakni, ami stimmel, akkor csak így átküldöm Dannak, és így játsz valamit. és pár ilyen dologgal kisegített, egy dalban gitározik, meg háttervokálozik, egy dalban bass-el, egy vagy két dalban ilyen szempleres kis extra fűszereket rakott hozzá zenéhez, de a nagy részét én csináltam, illetve az utolsó dal az egy ilyen pszichedelikus rock jam, amivel kapcsolatban az volt a célom, hogy én elég ilyen, hogy mondjam, az elég egyszerű beatekkel dolgozom.

0: dolgozom, próbálom minél kevesebb sávból, minél kevesebb dologból megoldani a zenéket, és hogy emiatt ugye nincsen olyan, ami nagyon progresszív, vagy így nagyon épül, vagy nagyon kiteljesedik, és hogy szerettem volna az album végére egy olyat, hogy basszus, hogyha ezt a 77 percnyi nyomasztó szart végighallgattad, akkor így legyen valami payoff, és ezért megkértem a barátaimat, a Great Martin Conspiracy-ben, és a Gerdes Ispalit még egy plusz gitárosnak behívtam, és a Dráj segítségével felvettünk egy dalt az album zárásaképpen, hogy hát egyrészt legyen valami váratlan a végére, meg legyen valami, ami lekerekíti és lezárja ezt a hosszadalmas és monoton rappelést, amivel meg kellett birkóznia annak, aki végighallgatta.
1: Meseszerű befejezéssel zárul az album.
0: Ja, a beatekkel kapcsolatban ezt akartam mondani.
1: Van-e bármi, amit még így megosztanál így az albumról kapcsolatban?
0: Ezzel örömmel, ugye emlegettem, hogy lesz Bakelit, dolgozunk rajta, hogy póló is legyen, elképzelhető, hogy lesz sapi is, kapható lesz szövegkönyv is, mindegyik albumhoz fog járni, kis füzet.
1: Az menő.
0: Szabó Dávid segített összerakni, betördelni, ezt is viszem a nyomdába rövidesen. Úgyhogy próbáltuk így minél egy ilyen kerekebb csomaggal összerakni az egészet. Illetve ami még most éppen dolgozom, az egy őszi turné. A Mulató Asztékokkal, Nihillel és 1301-el kiegészülve. Yeah. Hogyha minden jól megy, akkor ez szeptember végén fog indulni Szentendrén. Készülünk Esztergomba, Veszprémbe, Pécsre, Szegedre, és aztán az egészet majd decemberben Budapesten fogjuk zárni a terv szerint a Gólyában. Szóval az az elképzelés, hogy egész évre legyenek szettel kapcsolatos események, érdekességek, újságok, úgyhogy szóval tudod, szerettem volna elkerülni azt, hogy jó, kijön az album, akkor egy hétig az téma, és akkor utána nincs semmi, hanem kapja meg azt a körítést, ami talán arányos azzal a munkával, amit beletettünk.
1: Ez a szövegkönyv, az eszmetlenül menőn hangzik. Úgyhogy majd...
0: Hozok majd belőle példány neked is.
1: Rakjál félre nekem egyet így a comóból, majd kommunikálok off-air.
0: Még szép.
1: Ez nagyon menő. Nagyon, nagyon boldog lehet. Ez egy nagyon örülök, amikor megkerestek. Ez mindig egy ilyen, nem tudom, nagyon jó leső érzés, mert tényleg a boom bap az... Én úgy kezdtem el a boom bapet, hogy akkor kezdtem el DJ-zni is, és még nem tudtam, hogy is miértjét, hogyan kell rendesen konnektelni meg minden, úgyhogy eléggé szopó és nehéz volt egyről a kettőre jutni az elején. És pont ez volt a célom, hogy mondjuk elég könnyű pont nektek mondani, de hogy ez egy olyan platform volt, hogy így mindenkinek szerettem volna teret adni, tudom. Hogy ha nehéz, ha nem, ha nagy vagy, ha kicsi vagy, de hogy így gyere és színesítsd ezt a kultúrát, hogy megmutassam azt, hogy itthon is vannak eszméletlenül tehetséges arcok. Mert például emlékszem, hogy kamaszként fúvata, amit mondtál, hogy ez a magyar színvonal, jó, faszom tudja, nem tetszik, meg magyar, meg minden, és így felkerültem Budapestre, és így kinyílt a világ. Mert tudod, egész addig mondjuk a, nem tudom én, valami retro gyász szólt a rádióba, és azért elhozzám. És utána felkerültem, és így hát azért eléggé kijártam, meg minden, és azt vettem észre, hogy baszeg, kurva, mindig okjaink vannak. Magyar jazz. Életemben nem hallottam, de jó, Jézus Isten!
0: Crazy!
1: Hip-hop! Megőrül! Minden szóval, hogy azért ezt itt is szerettem megmutatni a többiek is, hogy meg a nagyon-nagyon jó comokban. Lehet, hogy nem feltétlen éri el a rádiót, amit az autóban hallasz, bár mondjuk sárautó tilos, mert azért ott is vannak érdekességek, de hogy nem egy commerce, tehát hogy eszméletlen sok tehetség és érdekes cumó van. Akár amit meséltünk, csak a megvárceng, amit titoltok, bármilyen másik stílusban, úgyhogy nagyon jól esik, nagyon büszkévé tesztek, nagyon örülök, hogy jöttök, csináljátok csak így, ugyanígy tovább, tegyétek bele a melót, ossátok az albumokat, Farsziós nem kell félteni, fölhogy már anyan vagytok, mint az állatom, fel vagyok iratkozva a Bandcampre, szünet nélkül pittyog, mindig jön valami, ez az.
0: Muszáj csinálni, nincs más módja.
1: Budapestet a térképre, a világ térképre.
0: Dolgozunk az ügyön.
1: Helyes.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt mesélhettem, rántelhettem, bóckodhattam, előadhattam azt, hogy talán bízom benne, hogy ha más nem is az, hogy mint jelent nekünk ez az album, ez sikerült legalább részleteiben kommunikálni. Szóval neked is köszönöm a lehetőséget, a kedves hallgatóknak is a figyelmet, köszi, hogy itt lehettünk. Peace.
1: Csókozunk.

Há? Ez a világot jelenti, bár hallom, kicsit recsegnek a deszkák. Itt alattam az oszlóködét mutat, nyit a Tesláknak. Ez ilyen felütés, csak pár sorig kezdésnek. Reméltem, hogy elnyeri a tetszésed, de látom az arcodon, hogy nem ezt vártad. De húzod közelebb a mély nyomókhoz, itt már egész jók lesznek a rezgések. Mert ti koncerteket adtok, mi meg leckéket, a szemlélet a tiétek, meg reklámzaj. De már bevettük a városod a dekkek mögött, ma este is F9 van a megvártó, már visszhangzik a Swag Mártír. Ti meg jobb lesz, hogyha észbe kaptok tesómsz, mert megmondta a crackház is, hogy lehettek bárhol, aztán mégse vagytok sehol, meg nem vagytok nagyba sem, bár úgy hallottam, amit lehet megtettél, hogy te is megpróbáltad lehúzni a nagy lét, mint a szebb latte.

még a diszkont előtt piszmogtok, egy kövér cigit rászűrök a diszkóba. A bócok már iszkolnak, bizony. Az F9-nél jobb forma, hát biztos van. Azért én beleöltem ezt, azt még a többiek csak pízdobtak. Jól nézzétek meg, kit szoptok. Én levillogtam a rendőrt, mert a szirénától nem hallottam a liszkottot. Basszák meg, a vágod a krút, láthatod, hogy százezren a drip. Tudod, itt addig szűri mindenki, még ráesteledik. Mindent intézünk, koncert is megy 200-ért. Lesz még ebből 7 személy, szeremsziknek szemmel. Ver és nagy összegnek kézre tét. Még a mentes sört és szvegét.

0: Fűszer?
1: A héten kétszer annyit kungfusztam, mint amennyit munkával töltöttem. Bár teszek komisz dolgokat, nem számolok a börtönnel. Mindig föltöltöm a készleteket, szóval akár imádhatnám. Elszívok egy spliffet, azt irányok át. Na de ki várna rám? Már hogy több a lelki tőkén vágod, mint ami a világban áll. Meg hogy nap-nap után éjszakázzak, arra nincs már bennem hajlam. Lefoglal, hogy pénzt szedjek, s az életemet rendben tartsam. A szivar halkan serce, fagyvanszal menekülj csak. Névjegyemmé vált, hogy mindig beszólok a ti dergőknek. Nem tudják, mire nagy az arcom, ilyen neve nincsen. Aztán, ha elkezdem szűrni, már magukból kivetkőznek. Hideg szél fúj, meg a jégtől is írtóznak épp elegen. A másik meg jó módot ért alatta. Messze víz ez az út, amin bolyongunk észre rakva. És csak meredünk a végtelenbe.

0: említeni akár egyetlen válnát, amelyiknek a lemeze fölkerült volna a slágerlistára. Semmilyen művészi értéket nem produkálnak.
1: F9. Bizony.

0: adjunk a hajtóműnek is egy kis kakaót.
1: Azt hitted az F9-ig jó tag, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó, el a telex, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dob neked egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajak, én tudom a legjobban, hogy milyen is egy ízdarab. Kell bele pár easterek, a hallgatók a tiszteled. F9 a beaten, Arsavin a poszteren. Ha kinyitom a számat, mindig igazat szólok. Kiesik belőle a picsa nagy bórók.

0: akarok, tehát élek is, bassz meg.
1: Én nem akarok más, már csak még összem egyet a szemlemre. Én nem akarok más, már csak még több szemegyet a szemlemre. Még többet.
2: Ne tessék folyton visszazuhanni ebbe az egycsíkú gondolkodásba.
3: Köszönöm egy picit.

szeretet, közben berakom egy beatemet a bagből. Míg azt is elmondom, hogy mi benne a szemből, csak hogy nehogy azt itt az én nem megy. Mindig jól szabott, mint Arsene Wenger. Hátrébb az arcélekkel, mondom egy lassi rendel. Vagyis kérek szépen, légy szépen. Meg egy véres sztéket két személyre, ha lehet. Előtte valami tésztaételt, köszön, aztán megyek merin és pénzbe lélek. Sok

0: retteg, ahogy ide figyelek, közben meg igen hirdetek. Kiderítheted, hogy ki a leglezserebb ide haza. Ja, de minek azt? Á.
1: Verő fényes napsütés kísér az összes tévutamon. Mondjuk rám is fér a D-vitamin, azt hiszem, mert napi egy melegét.

szavanként gyűjtögetünk, pazarlunk is belőle. De ne aggódjál, maradt pénzed pont elég. Ha Istenél, mint szeretnél, meg frissen itt a narancslédet. Ez szívled, meg ritkán adok tippeket. Ne azt nézzétek, mit mondok, azt nézzétek.

0: bűnödet, de nem biztos, hogy meghallgatjuk, hogyha így egybe ránk zúdítod. De ne félj, amúgy pízben vagyok, csak len van a vérnyomásom, rám férnek is ágyúdor egy fegyver ropogás, vagy talán elég lenne rágyújtanom csak, hát ha megszületik pár új dal ötlet. Mi úgy nyomjuk, hogy figyeljenek ránk, ti meg úgy nyomjátok, hogy bámuljanak meg, és látom, haladtuk a cél fele, csak bírjátok a tempót, mondjuk komótosan lépkerek, szóval ne izgulj, spanod úgyis elég stram, meg szép gyerek, és alkalomhoz öltözött, csak kicsikét a felirat a vagabondján megnyúlt, de hát mindenki a maga módján swag lord, vagy nem, amúgy nem történt semmi új, csak már megint a testcselekre hittétek, hogy megtorpantam, az közben egy nyúlva már is.
1: A csapat alig fér a kis buszba, de amit hoz nem kis cucc. A kis ujjukba töpsnek fér, mint másoknál a diszkókra nem piskóta. Echte ungar is a jaffa, ettől pislogasok mafla. Fasz, mint Édani a riskókra, az kész csók. Csak az úszon az orkákkal, kit nem rémít az ér

0: keresztet a verzét felett ember. Meg reszkessen a gengetek, ha megreccsen a szempler, ez szedgeng.
1: Várom, mint varrógép. Meg a rák fene. Megemlítek mostanában település.

0: Robot Kropotoja, Daniel je punku bol. Robot get. Robot get.
1: Hogyha rám nézel a krumra, akkor levegős, hogy ők azok F9, a pénztáján a szérkezek. Megcsillan a homokban a kvarca, hogy az éjszakában ékszerek. Tiszta sor, intézted, nem is voltál izgatott, de a szebb arcodat mutattad a tiszteknek. Én is csak azért dobok pisz neked, mert nem érsz meg egy disztreket. Ezt hitted megvan, de hát nincsen meg. Amíg az osan, igen, csördögélek lassanként a szegcsentóba.

Kilóg a lólába lóla, rombolom a beatet, mint títeni órát a kóla. Jól jár az óra, csak nektek ütött, beteg, ütött, kopott, reppet, köpött a tag. Mindenki hagyjon a faszomba, mert el se kezdtem, azt már mindenki kattog a szaromra. Mattokat adok, osz jár a húgod is nála, álljatok sarokba, térdeljetek kukoricára. Mi a geci van?

0: itt a sikerért, idővel majd így cserél, elkopik a tied és lesz 10 jobb dolog.
1: Egy gyenge pillanatban eltaláltam mondani, hogy egy gyengé pillanatban is kurva nagyot megyünk. Nem kell pörögnöd a gengemnek a dolgaim, már megtanulhattad

Ne érts persze, világi szinten férlettem meg apa, de hogy mit, miért, meg merre, hogy van, esküszöm, hogy csak a dumáimtól bírtam megkapni mindig én. Az utam járom, amin folyamat a beat kísér, ez mind klisé, de egytől egyig igaz szavak, akkorák, ha lelketlen vagy a teremből kibasszanak. A ribanc szalad, az igazi áll mozdulatlan, most mutattam meg az előbb, miért nem élek kosztümökben. Az aranykor szülöttje, 95 till infinity, az utamon a megállókat a szavaim díszítik, ha téged irítál a festék, közmenj arrébb, mert amúgy is mellé jön a szetszag még.

0: Igen, Gorjászső ez a crew.
1: Igen.
0: Vadhajtás, négy kerék, meghajtás, betérek én, mint a maghajtás. Célt felél, pass me man, CLT F9. Szép a mecce és felfigyelsz, azt ők azok, bizony, let me dance. Dagasztom a tésztát, bizony, táncolnak a szótagok, let me dance. Vár az ebéd, nana, cérna metél, a széna bevéd, az ér a hevéd. Isszátok a levét, vagy épp főtök meg benne, tudjátok a nevét, ha az ördög eltenne. Láb aló a farsangra, santi tigrise, mint lelátót vár a gól, lába lávaló. A santi ilyen ki lassan ki, ahogy ejti a szót őt. Monkey shoulder, a bambi kóbor, tiszta Gandhi a sógor. Ez fákja fény a hold udvarán, te meg húzd el a lóbört.
2: Te köcsög, ez csak testcsel, nem kilöltem a szondának mellé szírom. 5 éves tervek helyett időtlen verzét írom. De csak úgy felbasszalak, sikerült a csajaitok miszmi hart, ha elvesztenek. Na mi van, azt hitted, hogy összetetted? Kszt, a rossz napokra basszatok, csak szimplán a rossz hetekre basszatok, így posszedrekkel. Azt még idő előtt szögezzük le, csak zenélek, nem közszereplek. És nem ér annyit az egész, hogy összeveszek fasságon. Össze lesz a verze, nem fél hadsávon. Ha nem várt szarok, csak felszereltek módszerekkel. A kocsmában győzedelmet zörgetnek a vasrácson. Megemlítek települést, nem vágom nagy vázsony.

0: az összeköttetés az jó.
1: Béke legyen veletek, még akkor is, ha csicskák vagy ti. De mit várhattok eleve, ha azt hiszitek, mindjárt kaptok valamit? Tudod, az élet nem ilyen. Nem. A kanalamat a sűrűjébe merítem mondhatni. Mert itt nem arról van szó, kit versz át. Illetlen alakoknak nem nyújtok max csikket. Állj, csitulj csak kis testem. Sok minden nincsen meg még. Ha nem vágod jó akarattal, mit nyerhetnél? A megszokásod rittyentem szét. Ezt általában nem várják az emberek, de így lesz egység. Csak is. Nem mintha mindent tudnék. Inkább azt mondanám, semmit sem. De azt meg fixen, testvér. Ezt meg szívlelhetnéd, de amúgy szarom le, hogy megteszed-e. Nem tisztem téríteni, de a magam útján messze megyek. Ha te is ezt akarod, lesz be a falak mögé. De tudd, hogy nincs visszaút.
2: Ha van egy dumád, gyerünk, mint a teremtő, a langyos szódavizet köp ki. Ahogy látom, ti csak oltani meg kötekedni jöttetek, nem oldani meg kötni, úgyhogy hagyjuk is, a bífethez most nincs kedvem. Nem gyűjtök ellenségeket, több úgy se fér már el a szívemben. Meg amúgy sem érné meg, hogyha rád megyek, egy töltényem többe van, mint a price tagged. Hogy felmászol a hátamon, azt várhatod, majd ha egyszer megütöd a szintet, lehet fogok válaszolni. Csak gyerünk, válasz jó beatet, és kezdhetjük a meccset, bár a végeredményt jó előre tudom, Ivan Tony. De jól van, azért csináljad, hallom annyira streetwise a brigádot, hogy Schustermattot adnának a rizának. És jól van, akkor vigyázok velük, nehogy még megmutassák, merre van a kijárat. Bármire elkezdenek rappelni, majd magamtól is megtalálom. Szóval hiába, de mindegy, egy trackre még maradok, ennyi azért kijár nektek, mert látom, van művészi víziótok, pár évig még ötleteket gyűjtötök, aztán galériát vesztek, és majd úgy dörgetitek a savat minden kurva reggel, mint a Valerian cseppeket, csak nem vágom, miért beszélsz távlatokról, ha azt se látod, merre áll, azt nem neked, de persze meg lehet, hogy jönnek itt még szebb napok, csak megkockáztatom, faszim, hogy nem neked.
3: Taposodta el egy érzékeny művész lélek zsenge hajtásait.
4: Nép ki a pakkot, ne kapkodj. Minden adott volt, hogy megváltozzál, de inkább megvárod szószát. Suicide a lifestyle. Én lebontottam kicsikét, csak hogy rálátass a vázára, még a tükrödre a maradék szar rászárat. Beparkol a két ajtós a szeánszra, galéra kelázva. Kupásza, szosz, látom ti gondba lesztek. Nekem a London Essence elég lesz a szar gine, de tartsd meg itt kötegeket, tele van a farzseb. Tőlem a kis ujjad, a tartsd el, pancser. Látom, ti is felöltöztök közben szépen, de Christian Dior meghalt 1957-ben.
5: Hogy érted magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában?
6: Otthonosan.

0: Mindenütt a szigeten, a kökinél, a parton lassan reggel lesz. Látod, már tök ígér az alkony, és csak nézem. Van időm, hogy hazaérjek, egy kis padon megpihenve fél úton a kanapén. Itt átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak, a teret itt még van élet, itt járkálnak emberek. De akitől tüzet kérek, mindig lámpástod a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházon a tegek. Itt még van élet, itt járkálnak emberek. De akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Hát hadd égjen.
1: Hangminták, baseline-ok, minden szart szétvágok. Nézd már, hogy állnak az

0: talán tesz, a kanapér az útja nap, talán ez a mai nap célja csupán. Az agyam szétcsavarom, kész a karval azulok, míg úgy nem érzem kész a dalom. Kint a minuszokban blázolgatok, rászoktam arra, hogy otthon legyek, bárhol vagyok. A ganzsám a Foxhoz hozta, a söröm a spalom főzte. Szívesen adom körbe az utca zaj, az ablakon beszűrődik az erkélyen a crew. Szemerkél az eső, vagy verőfényes a flow. Ma szed még ne feszülj, csak azt nem mondd, hogy hamar, mert aki teker, azt várat meg, aki
1: itt akar. Átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak a teret. Itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházon a tegek. Itt még van élet, itt járkálnak emberek,

0: لمرتو راديو.
1: نمي مامي
0: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lachmacun Rádió.
1: A lachmacun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
2: Come along, boys, and listen to my tale.
3: Hey, what is this, the Norman Luboff Choir?
4: No, but this is...
5: Come a tie,